0: szívemben, nekem örökkére csorog a véremben.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható.
0: Az időjárásról.
1: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglédás Showban.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony Zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába, a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB sugárzás várható.
0: Az időjárásról.
1: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolnak, és rendhagyó módon ma 4 kérdést fogok föltenni, tulajdonképpen már mindet feltettem, azt a döntést hoztam nem olyan régen, hogy majd olyan adást csinálok, amikor minden bent maradt üzenetet igyekszem majd kisöpörni. Ez persze nem biztos, hogy sikerülni fog, ez kicsit önöktől is függ, mert még mindig válaszolhatnak majd a kérdéseinkre, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglédradio.hu-n, esetleg a Facebookon, facebook.com/ceglédradio. 4 olyan témánk van, amiből maradtak bent válaszaink, amiket mindenképp szeretnék felolvasni, hogy ne maradjon ki senki a műsorból, ha már üzenetet küldött nekünk. Ezek a kérdések pedig a következők, már mind ismerős lehet. Volt már túl jól sikerült hazugsága? Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek? Illetve volt már félre sikerült találkozása egy másik kultúrával? Ezekből a kérdésekből tehát összejött már több mint egy vagy két műsor, és még mindig maradtak válaszaink, úgyhogy a mai napon ezeket fogom majd közzétenni. Kezdjük is az utolsó témával. Volt már félre sikerült találkozása egy másik kultúrával? Itt van Tomi válasza. Igen, egyszer régen Törökországba jártunk hátizsákos túrán. Tudnék egy rendes listát írni a kultúrsokkos epizódokról. Mondjuk igyekeztünk helyt állni, nem picsogni semmin, de volt néhány megkattanós jelenetünk azért. Itt egy apróság. Kb. Az első-második napunkon megláttuk, mi jön a csapból. Valami fehér szmötyi úszott a vízben. Megfogadtuk, hogy csak palackozott vizet fogunk inni, csak abban is ugyanaz a fehér szmötyi úszott. Na, akkor elengedtük a dolgot. Hát igen, na, az milyen kellemetlen, mikor ez a valami ott van még a palackozott vízben is. Más kultúra, lehet, hogy ott tök megszokott, de hát azért nekünk, hogy mondjam, nehéz lenyomni a torkunkon, ha élhetek ezzel a fura hasonlattal. Hotpotozni voltunk több párral Budapesten. Ebből 4 voltak ázsiaiak, régóta ismertük őket, de mi konkrétan éhen maradtunk, mert nem is haláztunk ellően ügyesen, ha valamit vissza is ejtettünk, mire csobbant, már egy ázsiai barátunk el is happolta. Az a fajta udvariasság, amit nagyjából mi megszoktunk egymástól, itt senkinél nem volt meg. Ha én tettem valamit a levesben, én lecsekkoltam, hogy hogy áll, mire késznek ítéltem volna, valaki lenyúlta. Azóta már másképpen is megfigyeltük náluk, túlélésre mennek, nincs kegyelem. Ezt pedig Andrea írta nekünk, ezt is nagyon szépen köszönjük. És hát azt akarom üzenni a kedves hallgatóknak, hogyha lenne még ezzel kapcsolatban válaszuk, volt már félre sikerült találkozásuk egy másik kultúrával? Nos, akkor ne legyenek restek és küldjék el nekünk, bár a következő blogban már egy újabb témával jövünk, egy újabb régi témával itt a Ceglét hangjában.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ez itt a Ceglét hangja, és egy vegyes vágottal várom önöket, kedves hallgatók, mert a mai napon több kérdést is felteszünk, egyen már túl is vagyunk, a második pedig az lesz, hogy volt már túl jól sikerült hazugsága. A bent maradt üzeneteket ezzel a témával kapcsolatban hamarosan felolvasom, de hamarosan visszatérünk azokra a kérdésekre is, amik korábban már szintén elhangoztak. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek? Itt ugyebár nem arra kell gondolni, hogy egy nagyon drága luxus cikket vásárolnak, hanem rendszeresen vásárolnak valamit, amire lenne olcsóbb alternatíva, mégis ragaszkodnak ehhez a minőséghez. És lesz egy utolsó kérdésünk a mai napon, méghozzá, hogy volt-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel, a legtöbb üzenet ebből a témából maradt bent, de, ahogy mondtam, most a jól sikerült hazugságokkal megyünk tovább, amire ezt a vállat kaptuk még az előző adások alatt. Nálunk elsőben a szemüveges osztálytársamat imádta az osztályfőnök. Gyerekfejjel rájöttem, hogy egy szemüveg, és engem is szeretni fog, az amúgy szemét dög tanár. Lett is aranyos, leggyengébb delfines kék szemüvegem, ugyanúgy a vizsgálatnál hantáztam, nem láttam a betűket, hála égnek linkségemre sose hordtam, iskolai fotózást kivéve, azóta is jókat derülök magamon, látásom mint a sasé, azóta is szerencsére, írta nekünk Kriszti, de az nem derült ki, hogy jobban kedvelte a tanár. Minden esetre ez is egy hazugság volt, ahogy azt mi kértük. Következő üzenet, egyszer bekamusztam, hogy egy XY-féle minőségi boltban dolgoztam, ami annyira jól sikerült, hogy mikor egy később megismert ismerősnek is elnyomtam ezt a dumát, egy másik ismerősöm alátámasztotta neki azzal, hogy komolyan dolgoztam ott, hát még őt is szolgáltam ki. Ez egyébként nagyon jó, amikor egy, mi nem nyilván hazugságokban nem, de mondjuk mikor megviccelünk valakit ilyen prankelés vagy hülyéskedés szintjén, akkor nagyon jól szoktuk barátommal, barátaimmal alátámasztani egymás sztoriait. Egyszer azt sikerült bemesélnünk az egyik barátunknak, szlovák határon túráztunk, magyar oldalon természetesen kirándultunk, és egyszer megkérdeztük, hogy Zoli, hoztad a csekket? És akkor elkezdett parázni, hogy milyen csekket. Hát nehogy már, Zoli, hát tudod, anyukád postán dolgozik, neked kéne legjobban tudni, hogy a határa kell a csekk. Milyen csekk, srácok, de milyen csekk? Zoli, hát a közösbe leírtuk, hát mindenki tudta, hát mindenkinél itt van a csekk. Hát nem igaz, hogy nem hoztad, és a srácot úgy beparáztattuk 3-4-en, hogy a határa érünk, és ott valami határőr kérni fogja a csekket, hogy szabályosan bujkált a kirándulás közben a bokrokon, hát jött, hogy ott ne lássák meg, hogy ő is ott van velünk, nehogy a csekket kére tőle valaki, szóval nagyon jól tudnak sikerülni ezek az egymást támogatott kamuzások, még hogyha csak viccből is. És egy utolsó üzenet ezzel a témával kapcsolatban. Egy volt még ovis koromban. Nem volt kedvem menni, ezért kitaláltam, hogy én biztos nagyon lázas vagyok, és fáj a hasam. Megmérték a lázam, és tényleg az voltam, pár óra múlva már tényleg iszonyat beteg lettem. Lehet, hogy azt érezted már eleve, hogy azért nincs kedved oviba menni, vagy bárhova, mert beteg vagy, tehát nem voltál jól. Úgyhogy ez most igen, sikerült bekamúzni azt, hogy beteg vagy, miközben tényleg az voltál, ez ilyen önbeteljesítő dolog. Egyszer egy osztálytársamtól kaptam egy macskát, és pár hét múlva rákérdezett, hogy van. Gondoltam, megviccelem, és valami oltári nagy butaságot mondok. Például otthon épp felújítás van, zsaluzunk, betonozunk, és beugrott a macska, mi meg nem vettük észre, és ráöntöttük, befalasztuk a cicát. Hát egy ordas nagy pofon kaptam érte, azóta is szeretek hihetetlen nagy sztorikat komolyan elmondani, de kevesen látnak szívesen ilyen vicceket. Hát igen, ezt ismerem, ezt az érzést, de én is ilyen vagyok, kedves hallgatók, bármikor benne vagyok egy jó poénban, mi akkor is a kicsit polgárpukkasztó. Hamarosan ezzel a témával megyünk tovább, volt már túl jól sikerült hazugsága? De hogyha valaki kedves idegennel kapcsolatos élményeket küldene, vagy esetleg olyan dolgokról írna, ami drágának tart, de mégis megvesz, azt is megtehetik 0635 92 92.
1: Helyi információt első kézből.

Egy érdekes vegyesvágottat hallgathatnak meg ma a Ceglét hangja helyén, pontosabban a Ceglét hangjában, de három olyan kérdéssel, amit már ismerhetnek, viszont még mindig vannak olyan válaszaink, amelyeket nem tudtam felolvasni önöknek. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek? Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Illetve volt-e már túl jól sikerült hazugsága? Ezekkel a témákkal foglalkozunk, és már is megyünk ezzel az utolsóval tovább. Még három üzenet van előttem. Alsós koromban egy rajzversenyen, amire jelentkeztem, a beadási határidő előtti éjszakán pattant ki a szemem, hogy elfelejtettem és nincs mit beadnom. Így utolsó pillanatban egy az egyben átmásoltam az A5-ös lapok borítóján szereplő madarat. A tanár nézett nagyokat, nem hitt nekem, hogy ezt én csináltam volna. Győzködtem, aminek az lett a vége, hogy napköziben, míg a többiek játszottak az udvaron, nekem le kellett újra rajzolnom a madarat, ami természetesen nem sikerült, így visszaléptem. Igen, a túl jól sikerült hazugságnak ez bizony az egyik minta példája. Főleg iskolában követünk el ilyeneket, bizony-bizony, és tanulunk belőle jó esetben. Az egyik vendéglátós melomnál folyamatosan fizikai fájdalmat színleltem, hogy kasszázhassak, és tudjak mértéktelenül lopni. Hát ez kellemetlen dolog, de köszönjük az őszinteségét Marcinak. Minden esetre, igen, hát ez nem feltétlen jó, viszont remélhetőleg tanultál belőle. És van egy utolsó üzenetünk ezzel a témával kapcsolatban, de ha még írnának nekünk önök, azt is megtehetik a 0635-92-95-re egészen nyugodtan, hogyha ezzel a témával kapcsolatban még van bennük valami, vagy van önökben valami, küldjék el nekünk, visszatérünk rá nagyon szívesen. Tehát az utolsó üzenet, a suliban nálunk heti két tesi óra úszás volt. Utáltam átöltözni, nagyon szeretek egyébként úszni, de a kétszeri átöltözés, pláne úszás után tapadósan, vizesen számomra annyira borzasztó dolog, hogy mindig csak otthon úsztam, van egy nagy tavunk. Szóval annak érdekében, hogy ezt megússzam, elmondtam egy pszichológusnak, hogy undorodok a másokkal közösen használt víztől és a potenciális fertőzés veszélytől, és végül kaptam egy igazolást, és megúsztam ezt a dolgot. Egyébként nyáron, mikor vissza tudok öltözni egy lenge ruhába, egészen gyakran szoktam menni. Na most a megúsztam poént tök jó volt, tényleg, viszont az, hogy van egy tavatok, az most lehet, hogy megint kamu. Amúgy tök jó, valakinek van egy tava. Nekem van egy ismerősöm, akiknek a tanyáján van egy tó, és jártunk is ki korcsolyázni. Jártuk, hát én egyszer voltam, mert igazából akkor is rettegtem, hogy beszakad a jég alattunk, nem történt semmi baj, de azért féltem. Viszont tök jó a sztori, és köszönjük Alexandrának, hogy ezt elküldte nekünk. És kedves hallgatók, az a helyzet, hogy ez a téma is kimerült, de még van kettő, méghozzá mi az, amit túl drágának tartanak, mégis megvesznek, illetve ha van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Ha bármelyikkel kapcsolatban van új sztoriuk, azt is szívesen vesztük, de a bennmaradt üzeneteket az előző adások által vagy alatt bennmaradt üzeneteket fogom elsősorban beolvasni ezzel a két témával kapcsolatban a műsor további részében. Aki teheti, tartson velünk, mindenkinek további jó rádiózást! Hey.

hangzik a Ceglét hangja az FM 92-től. Kedves hallgatók, rendhagyó módon ma négy kérdéssel is foglalkozunk, amelyből kettőt kipipáltunk. Maradt az, hogy mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek, illetve hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. A bent maradt üzeneteket olvasom föl elsősorban, de hogyha írnának újat, ezt megtehetik a 0630-592-92-ös SMS számon. Szóval drága termékek, amit mégis megvesznek, akár lehetne olcsóbb vagy ingyenes alternatíva, mégis a fizetőset választják. Ezzel foglalkozunk, most már sokat szóra, nem először kerül elő tehát a téma, a régi üzenetekkel megyünk tovább. Andris azt írta nekünk, hogy pszichológus, magárendelések, prémium kutyatáp, egyébként azt is leírta, hogy 36.800 forint per 12 kg, egy bizonyos márkának a csoki golyója saját magának, és alapvetően az étel, ezeket írta nekünk tehát Andris, és nagyon szépen köszönjük. Csoki, márkásabb üdítők, sajtok, magánorvosi ellátás, és szinte mindenben van ilyen kategória. Ezt név nélkül küldte el az egyik kedves hallgató, és ezt is köszönjük. Aztán van olyan is nekünk, hogy kondibérlet, motoros cuccok, ezt Bélától kaptuk, és cigaretta, lazac, avokádó, mondjuk legalább az egyik hipermarketnek a neve van itt, abból vásárolja, a többit le se írom, ezt pedig Zoli küldte el. Utazás, magánorvos, tengeri herkentjük és gyümölcsök, valamint pszichológus, kb. 55 ezeret adok ki rá havonta, ami messze a legnagyobb kiadásom egyben, de megéri, rengeteget segít, ez pedig Julcsi küldte el nekünk. Ezt én is támogatom egyébként, szerintem saját magunkkal foglalkozni nem csak testileg, hanem lelkileg is nagyon fontos, és vannak azok a pontok vagy elakadások, amikor érdemes szakemberhez fordulni. Egy következő üzenet, szálasteák, macsa, mentes élelmiszerek, GM liszt, tészta, stb. Áfonya a gyerekeknek, magamra költeni, hát néha inkább költeném a gyerekre, ez az üzenet vége Julitól, illetve mentes tortaszeletek, 1400-1700 forintért egy bizonyos cukrászdát itt leírt nekünk. Hát de mit csináljak, ha ilyen nagyon finom? Nem a nagyon szót használta a kedves hallgató, csak kicsit szépítettem rajta. Reggel szendvics pékségben. Ez is egy névtelen üzenet, és egyébként ezt is meg tudom érteni. Azért jól tud esni, mikor meg van csinálva az a szendvics, és te valamilyen összeget leraksz érte. Lehet, hogy otthon harmadából kijönne, hogyha összeraknád, de mégiscsak besétálsz, odaadják készen, és nagyon finom is, szóval ezt teljesen meg tudom érteni. Rita írja, hogy nálam ilyenek a magvak, pisztácia, mandula, illetve magán szakorvosok, főként a terhességem alatt volt fontos. Egy másik hallgató, Ilona, az izlandi utat írja, és a lakásra is sokat költök. Egy izlandi út egyébként az én párom anyukájának is nagy álma. Izlandi, azt hiszem, hogy izlandi, nem Grönland. Na mindegy, a lényeg, hogy gyakorlatilag egy ilyen nagy utazás, hogyha az embernek az álma, akkor arra hajlandó kicsivel többet költeni, hogy oda egyszer eljussam. A szükségesnél mindig jobb minőségű szerszámok, otthon kézműveskedni. Annyit költöttem már az ilyenekre, hogy akkor is megveszem a drágát cuccot, ha évente csak egyszer kell. Plusz kávé és cigaretta. Hát igen, az első adásokban, amikor először került szóba ez a téma, akkor nagyon sokat panaszkodtam, nem panaszkodtam szó szerint, hogy meglepően kevesen írták a cigit, pedig, hogyha belegondol az ember, azért ez egy olyan szokás, ami az életünket rövidíti, és a pénztárcákat meg kisebbíti. Úgyhogy tulajdonképpen szerintem ez alapvetően mindenki, aki dohányos, ez egy olyan kiadás, amire sokkal többet költ, mint amit a józanész diktálna. És sajnos én is közéjük tartozom. Színes film, 5000 forint 36 képért. Az tök jó, hogyha valakinek ennyire fontos a fotózás, és elő is hivatja. Szerintem azért manapság a digitális világban ez már ritka. Ahányszor virágpiacra járok, mindig megveszek egy-két, néha több cserép virágot, pedig így is rengeteg van, pénz pedig nem annyira, de nem tudok ellenállni. Ez pedig Luca írta nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Ezt a témát még folytatjuk, mármint azt, hogy mi az, amit drágának tart, mégis megvesznek, aztán pedig a második órában jön a téma, miszerint van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Néhány zene és a hírek után jövünk vissza. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyok Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokkád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható.
0: Az időjárásról.
1: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája. A mai napon egy ilyen különleges vegyes vágottal jelentkeztem, amelyben 4 kérdés is megfordult, ebből gyakorlatilag 2 maradt. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek, illetve van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ugyebár a műsor elején elmondtam, hogy rengeteg bent maradt válaszunk van még ezekkel a kérdéssel kapcsolatban. 2 kérdést, ahogy mondtam, kipipáltunk, és ez a maradék 2 következik ebben az órában, úgyhogy most mindennek a végére járunk ma, már amennyire lehetőségünk lesz, de azt azért gyorsan elmondom, hogy írhatnak nekünk a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailezhetnek a kívánság kukac@ceglitradio.hu-ra. Olyan felső kategóriás laptop, ami nem évül el 3-4 év alatt. Napi több órát töltök el előtte, illetve több hobbimhoz is használom. Nekem megérő prémium minőséggel legyen, írja nekünk Feri, és igaza van szerintem. Gyakorlatilag annyira fejlődik a technika manapság, hogy laptopra nem is tudom, hogy ez megoldható, hogy 3-4 év alatt sem évül el. Nagyon modern, vagyis nagyon modern, nagyon friss gépet kell venned ahhoz, hogy 3-4 év múlva még aktuális legyen, amennyire gyorsan fejlődik a technika. Úgyhogy köszönjük szépen, természetesen a kérdések közül a mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek kérdés volt, amire választ kaptunk, tehát Feritől. Valaki azt írta csak, hogy kecskesajt, én nem vagyok nagy rajongója, de aki szereti, annak meg tudom érteni. Telefonok szerencsére már nem érdekelnek, de PC-nbe sok pénz ment. Most egy ideig biztosan nem teszek bele többet, horror árak vannak. Ezt megelőzve vettem egy PS5 Pro-t, az a sejtésem, hogy ennek emelni fognak az árán, a másik ilyen pedig az autó. Lehetne olcsóbb, és egyelőre nem volt olyan gond a mostanival, ami váratlan volt, és anyagilag megéreztem volna, de nem egy megbízható japán autón van. Úgyhogy ezt pedig Lacinak köszönjük szépen. Igen, a párom egyébként PC-s, ő inkább arra költ, hogy azt építgesse, de azon is dolgozik, tehát ez igaz. Nekem konzolom van egy nagyon régi, használtam vettük, és nem játszok vele eleget, mármint úgy értem, hogy nincs kihasználva szerintem. Minden esetre jó, ha ott van, és egy, mit tudom én, valamilyen összejövetele lehet egy kicsit autóversenyezni, vagy fifázni, vagy ilyesmi. Erre tökéletesen megfelelő, én már nem igazán költök arra, hogy játszak. És autó, hát az autó kérdés igen mindig érdekes, hogy kinek mennyire fontos. Az is fontos-e, hogy nézzen ki, hogy milyen fel van a tuningolva, hogy milyen hangtechnika van benne. Úgyhogy igen, autóra is rengeteget lehet költeni. Van még válaszunk ebből a kategóriából, nézzük például ezt, minőségi borok, mert ha iszok, akkor már ne tablettás kannást, 7000 alsópolcos szennyt igyam. Minőségi húsok és felvágottak, ez is nagyon fontos, ezt pedig Mark küldte nekünk. Egy következő válasz, Barber. Már ott tartunk, hogy lassan 8-10k, vagyis 8-10 ezer alatt nincs egy normális hajvágás, plusz ne egy Isten szakálvágással kiegészítve, de már annyiszor annyira megszokott dolog, hogy szavak nélkül is tudja a fodrász, hogy miért kell vágni. Ha meg nem mennék, vagy esetleg máshoz, akkor már megcsalásnak érezném. Ezt egyébként Zoli küldte el nekünk, és hát én még nem voltam barbernél, van ismerősem, aki csinálja, lehet, hogy egyszer el fogok menni hozzá, de nekem egy nagyon jó barátom, a fodrászom, és tulajdonképpen előbb volt a barátom, mint ahogy a fodrászom lett, úgyhogy gyakorlatilag mindig találkozunk, mondjuk havi egy alkalommal, és akkor egy jót beszélgetünk, miközben hajat is vág. Futócipők és drón, ez pedig egy következő válasz, de név nincsen hozzá. Mint ahogy ahhoz az üzenethez sincs, hogy frissen pörkölt specialty kávé. Hát igen, a kávézásnak nagy kultúrája lett. Hamarosan folytatjuk még ezzel a kérdéssel, de hamarosan arra is rátérünk majd, kedves hallgatók, hogy volt-e olyan emléke, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Ez itt a Ceglét hangja, hamarosan megyünk tovább.
1: FM 92.5 Ceglét Rádió.

0: Ez itt a Ceglét hangja vegyes vágott adása, kedves hallgatók, amelyben 4 kérdés is sorra került. Ezek mind olyan kérdések, amit már korábban feltettünk, maradtak benn válaszok, de szeretném, hogy mindenki sorra kerüljön, úgyhogy most bepótolunk vegyesen több kérdést is. Mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek, ezzel megyünk tovább most, és hamarosan áttérünk arra, hogy van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. De először a drága termékek. Azt írja nekünk a kedves hallgató, hogy sajt és bár az szolgáltatás, de a Kozmetika Plusz műköröm havonta kb. 15 ezer. Igen, az tényleg szolgáltatás, de nekünk az is teljesen megfelelő ebben a kérdésben. Egy óramárkát ír le a kedves hallgató, amit nem mondok el, nem bírom soha otthagyni a kirakatban, ezt egyébként Boton írta nekünk. Nem tudom kiejteni valami francia lábkrém, más, hát ilyen, hogy mondjam, szószokkal foglalkozó H betűs termék, jó minőségű sminktermékek, utazások, sajtok, édesség, illetve ha önköltséges képzésre vesznek fel, akkor azt is muszáj kifizetnem, és még sor alatt nem szerintem napestig, de már ezek gondolata is fáj a bankszámlámnak. Ez is igaz, ez is olyan hozzáállás, hogy igen, közben az ember kicsit sajnálja ezekre rákölteni a pénzt, de mégis megvesszük, lehet, hogy lenne olcsóbb alternatíva, de ezt választjuk, mert egy minőség alá nem tudunk már menni. Gyermekeimnek külön óra, táborok, azért megkönnyebbültem, mikor a 150 ezer forintos prog táborba nem volt kedvük elmenni. Hú, igen, mikor ezen múlik, mert egyébként megvennéd nekik, és ez nagyon jó fej dolog, de hogyha még sincs kedvük, hát jó, üssek ő, akkor nem fizetem ki azt a 150 ezeret. Ezt egyébként Anna írta nekünk, és köszönjük. Birkenstock lábbelék, autó és annak minden fenntartásával járó összeg. Megengedhetem magamnak, nem erről van szó, de minden egyes tankolás fáj, amikor fejben számolom, hogy a 600 forintos liter benzinnel hány száz méterre jutok el. Bizniszosztályú repjegy, telefon, picit overkill egy Galaxy Ultra-ra, egy egész havi fizu, bár amúgy baromira megéri 3 év távlatából. Minden másban nagyon tudatos vagyok, még utazások kapcsán is. 2 havi fizetésemből tavaly el tudtam menni minden harmadik héten valahová 1-4 napig terjedőleg. Freedom it is. Ezt pedig Pétertől kaptuk, és köszönjük szépen, és egy utolsó üzenet Katalintól, esztétikai kezelések, elsősorban botox, abból van, olcsó helyi, szempillás lány is csinálja, de inkább megyek orvoshoz drágábban. És ezzel zárult a témán, kedves hallgatók, úgyhogy gyorsan átcsapunk egy másikba, ha még érkezne ezzel kapcsolatban a 0635 925 925-re, be fogom olvasni, ígérem. De tehát a következő témánk, amit ma még boncolgatunk, az nem más, mint hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Sulibuliból jöttünk haza a barátnőmmel, épp lekéstük az utolsó buszt. 1 óra séta lett volna éjszaka, erre dudált nekünk egy különjáratos busz, és hazavitt minket. Biztos vagyok benne, hogy megmentett minket az erőszaktól. Sajnos a szüleimet, ha felhívtam, este éjszaka kiakadtak, hogy értünk kell jönniük. Hát nem hiszem, hogy kiakadtak volna, ezt csak én jegyzem meg, szerintem inkább fontosabb a biztonságotok. Egyszer 2 fiatal srác is megmentette az életemet, bántalmazó környezetből menekültem, zavart voltam, eltévedtem egy rossz környéken este. Nem jó buszra szálltam, és megkértem őket a piros lámpánál, hogy segítsenek. Bevittek autóval a városközpontba, nagyon féltem, köszönöm nekik a biztonságot. Sajnos még nem sikerült kilépnem az elnyomó környezetből, de ami késik, nem múlik. Ezt Bogi küldte el nekünk, és köszönjük szépen az őszinteséget, és én kérek elnézést, hogy ez, amikor a téma aktuálisan volt, nem került be, de nem volt több időnk, most viszont pótoltuk, reméljük, hogy Bogi hallja, hogy sikerült beolvasni az üzenetét. És nagyon köszönjük még egyszer az őszinteséget, remélem jobbra fordult azóta a dolgod. Mindenképpen figyelje arra, hogy te vagy az első, és hogyha valami nem kerek, nem okés körülötted, akkor a segítségkérés sem egy utolsó vagy elvetendő dolog. Kedves hallgatók, hamarosan tehát azzal a kérdéssel folytatódik a Ceglét hangja, hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap

0: vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csak nem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható.
1: Az időjárásról.
0: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

a négy kérdést feldolgozó Ceglét hangjából az utolsó kérdésünk maradt. Van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? 0635-925-925-ös vagy kívánság@ceglidadio.hu, de ez inkább azoknak szól, akik hallgatják az adást, nem azoknak, akik küldeni akarnak üzenetet, mert leginkább arról szólt a mai műsorunk, hogy olyan kérdéseket, amelyikből még maradtak benne válaszok, ma bepótolunk, és felolvasok mindenkit, aki már korábban elküldte, persze, hogyha jönne új, igyekszem őt is besűríteni, megyünk is tovább. Két eset jut eszembe, a kínai eladó adott a vásárlásunk mellé egy tök cuki tollat ajándékba, illetve buszmegállóban várakoztam szakadó esőben, elnyő nélkül, és egy szintén buszra váró srác mellettem állt, és fölém is tartotta az esernyőjét. És ezt mondom, kedves hallgatók, hogy nem kell nagy dolognak lennie, az ilyen apróságok tökéletesen elegendőek. Egyrészt azért, hogy elküldjék nekünk, másrészt azért, hogy egy ilyen örök emlék marad, és milyen könnyen eszébe jut az embernek egy ilyen apró kedvesség is, miért ne lehetnénk mindig kedvesek másokkal. A legutolsó éjszakai busszal utaztam haza vidékre. Tél volt, hideg és sötét, már egy ideje én voltam a legutolsó utas, amikor jeleztem, a sofőr előhívott magához, és azt mondta, haza visz. Addig nem indult el, ameddig meg bennem mentem az ajtón, és mosolyogva integettünk egymásnak. Tehát egészen a lakásig vagy a házig vitt téged, és ez is tök jó dolog. Egyébként Dorinától kaptuk az üzenetet, és nagyon szépen köszönjük. Karácsonyi nagy rohanás, dugó, parkolóban konkrétan a hátam mögött egy fehér autó vészjelzővel várta a családját, én meg szépen lassan, ahogy tolattam ki, nem vettem észre, mert csak jobbra meg balra néztem, belementem. Kiszállok, persze, már mondom is, hogy oké, én vagyok a hülye, mit kell kitöltsünk, sajnálom, stb. A csáva annyit mondott, hagyd csak, céges az autó, full kaszkóval, majd megmondom, hogy még parkoltam valahol, valaki biztos meghúzott, boldog karácsonyt. Ennyi. Ezt egyébként Jenőtől kaptuk, és igazából tényleg mit problémázzunk, főleg karácsonykor, ez senkinek nem jött volna jól, és hogyha ezt így meg lehet oldani, biztos, hogy ismerte a céges viszonyokat az úriember, akkor miért ne lehetne ilyen elegánsan is, és nem pedig egymás fejét, meg nem tudom, egymás családját szidva kiabálni egymással karácsonykor. Sírva a héven hazafelé menet, nem emlékszem már konkrétan mi volt, valószínűleg valami apámmal, mert nem akartam hazamenni, felvételi időszak Covid alatt, úgyhogy a nyomás az még nagyon megvolt. Mindig buszoztam, akkor egyszer mentem hévvel, és akkor derült ki, hogy a buszos kiegészítő jegy a hévre nem jó. Pár forint híján nem volt nálam elég pénz a jegyre, a szemben ülő nő egy szó nélkül megvette nekem, örülök, hála neki, akkor nagyon sokat jelentett, írja nekünk Iza. Ezt is nagyon szépen köszönjük, és igen, ezt mondom, hogy elég csak figyelnünk egy kicsit, egymásra nyitott szemmel járnunk, és én is rengetegszer segítek ki embert mondjuk a pénztárnál, hogyha mondjuk aprója hiányzik, vagy ilyesmi, vagy a visszaváltós palackokat néha csak úgy átadom, látom, hogy valaki összegyűjtötte és dobálja be, a nálam lévő 3-4 darabot csak a kezébe adom, hogy dobálja be, és legyen neki plusz 200 forintja ettől. Ezek apróságok, de mégis sokat tudnak jelenteni, és az ember is jobban érzi magát. Ugyanezzel a kérdéssel folytatjuk az utolsó blogban is, kedves hallgatók. Van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel, és remélhetőleg ma tényleg zárjuk ezt a témát.

0: mindig turisták.
1: A négy kérdéssel is foglalkozó Ceglét hangja mai utolsó blokkját hallják, kedves hallgatók. Négy kérdéssel foglalkoztunk, ebben már csak egy van hátra. Van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? És ha volt, remélem már elküldte nekünk, mert most már tényleg csak olyanok kerülnek sorra, akik már küldtek üzenetet. De hogyha mégis jönne, akkor majd valamilyen úton, módon tényleg mindenkit be akarok olvasni. Ez a mai is arról szólt, hogy aki még nem került sorra, az kerüljön sorra. De nézzük az utolsó üzeneteket. Repülőn utaztunk Koppenhágából Bergenbe, és valamiért elbambultuk a kajakocsit a repülőn. Kicsit később oda mentve egy férfi Stewiehoz, ezt én teszem hozzá, hogy Stewardess, illetve a férfi a Steward, de hogy Stewiehoz, az ezt jelenti, hogy kérhetnék-e két protein szeletet, mondta, hogy hozza. Hozta is, szerettünk volna fizetni, de terminált sem hozott magával, mondta, hogy egészségünkre. Nagyon hosszú napunk volt, és nagyon jól esett. Hát azt elhiszem, igazából apróság itt is, de gyakorlatilag életmentő volt az embernek egy ilyen protein szelet ebben az esetben, és ingyen megkapja, hát ez igencsak jól tud esni. Van még üzenetünk, ambuláns szemműtétem után bementem a pékségbe, mert nagyon rosszul voltam, nem igazán hatott az érzéstelenítés, és eléggé megkínzott az orvos, fél szemem lekötve, bekékülve, azt hitték a boltban, hogy megvertek, kiválasztottam gyorsan, amit szeretnék, majd fizetéskor az eladó jelezte, hogy nem kell fizetnem, mert olyan elgyötörtnek tűnök, nem akartam elfogadni, de ő ragaszkodott hozzá, jól esett. Hát igen, ahogy mondtam, apróság, de nagyon jól tudnak esni, és mennyire megmaradnak ezek a dolgok. A következő üzenet küldünk, azt írja, Balatonnál nyaraltunk a családommal, lehettem úgy 13-14 éves. Kicsit untam magam, mint a legtöbb kiskamasz, úgyhogy nagyon megörültem, hogy a nyaralóban, ahol voltunk, találtam egy kemping biciklit. Elindultam vele felfedezni a környéket. Egyszer csak elmentem egy nagy csapat hasonlókorú gyerek mellett, akik akkor szálltak le egy buszról. Egy perc múlva mentem visszafelé, mikor újra odaértem hozzájuk. Ekkor a tömegből hirtelen elém lépett egy lány, és mutatta a kezével, meg mondta angolul, stop. El sem tudtam képzelni, mit akarhat, de sok időm nem volt gondolkodni, mert el is kezdte mondani angolul, hogy szimpatikus lettem neki, és szeretné, ha elkísérlem a szállásukig, ami rohadt messze van, még nekik gyalog. Kérdeztem, hogy kell-e a bicikli egy darabon, de azt mondta, hogy nem, csak beszélgessek vele, mert rossz kedve van. Volt vagy fél óra az út, és ez alatt kiöntötte a szívét. Tényleg nem volt jó kedve, nem bírta a többieket, talán lengyelek voltak, valami iskolai szervezés lehetett. Hideg volt neki a tó vize, honvágya is volt, de a végére jobb kedve lett, valamennyire sikerült megvigasztalnom, puszival köszöntünk el, hívott az esti buliukba is, de oda nem tudtam menni, meg is voltam illetődve igazság szerint. Többé nem találkoztunk, de nekem teljesen feldobta a nyaralást, hogy létezik ilyen, hogy valaki kilép elém és megállít, hogy menjek vele. Az a lány a kedves közvetlenségével sokat tanított nekem arról, hogyan kell bánni az emberekkel. És reméljük, hogy ez a műsor is segít abban egy picit, hogy hogyan is bánjunk másokkal. Az utolsó üzenet, ami mára belefér, 17 évesen az akkori toxik barátom ott hagyott a Sziget Fesztiválon egyedül, mert ki kellett jönni a tömegből miattam, mert pánikrohamom volt. Ahogy ott hagyott és egyedül maradtam, random 2-3 külföldi lány odajött hozzám, megöleltek, simogatták, hajam adtak, zsepit és megnyugtattak. Ez tök szép dolog, már az, hogy segítettek, az nagyon nem szép dolog, hogy így ott hagyjuk a másikat, csak azért, mert éppen nekünk bulizni van kedvünk, és nem számít, hogy mi van a párunkkal. Remélem, hogy tanultál belőle, és azóta már máshol jársz, és remélem a kedves hallgatók is tanultak ebből. Viszont még mindig van egy rossz hírem. Sajnos nem fogytak el a válaszaink. Érkezett 2 új is ebből a kérdésből, úgyhogy valamikor ezt be fogjuk pótolni, ígérem, és még maradt olyan is, amit korábban írtak nekünk, úgyhogy ez a téma még egyszer majd folytatódik a Ceglét hangjában, de nem holnap, holnap valami másra jövünk, tartsanak velünk akkor is, és maradjanak a Ceglét Rádióval addig is. További jó rádiózást, Vörös Nándi búcsúzik, visszhall!
2: Ceglét Rádió, sok magyar zenével!

0: átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mi több bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál most már Süveges András, este 6-ig így lesz ez, kisebb-nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt szeglid mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Azonnal játszom Elok és James Arthur közösét, a címe Work With My Love. Maradjanak velem még egyszer mindenkinek, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
6: Ma is nyárias idő lesz, sok napsütéssel. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Munkaszüneti nap van, az üzletek többsége zárva tart. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bila-Cerkva városát múlt éjjel. Több mint 80-an megsebesültek. Az oroszok korábban azt közölték, hogy kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légi támaszpontokra és védelmi ipari intézményekre. Kijev főpolgármestere a várostér támadásról pedig azt mondta, hogy egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Elítélte Oroszország múlt éjszakai Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük, és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, így reagált a támadásra az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot, és az ukrán légvédelmi rendszerek megerősítését célzó további segítséget ígért. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, ezt közölte az amerikai elnök. Donald Trump szerint a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, az iráni kikötőkre vonatkozó blokkád hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a Katolikus Egyház fő a Szent Péter Bazilikában bemutatott pünkösdi misén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg a világunkat. Vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök, annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, hogy a kinevezett szakemberek egyharmada nő, és összesen 103 diplomájuk van. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Pünkösd után két nagy vágány felújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul az egy hónapos karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek.
3: Az időjárásról.
6: Ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott, energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánunk még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg remekhetett, folytatjuk azonnal a jó reggelt Ceglédet, bizony ám a dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével és a csillagok üzeneteivel. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Jó reggelt, Cegléd!

hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap, kedden, csak nem zavartal a napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk délutára. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi, észak-nyugati, illetve nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felől egy hidegfront érkezik erős, időnként viharossá fokozódó északi, észak-nyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt többfelé 30 fok körül alakul. Délen elérhetjük a 33-34 fokot, majd a front érkezését követően több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felőttünk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, néhány fokot mérséklődik a kánikula, délután 23-27 fok között tetőzik a hőmérséklet.

0: Itt rádióban most folytatjuk a legfrissebb információkkal, aztán jövök vissza a kiváló slágerekkel, az önök kedvenceivel. Maradjanak velem!
1: Cegléd rádió. Hírek a Cegléd rádióban.
2: Ma is nyárias idő lesz, sok napsütéssel. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Munkaszüneti nap van, az üzletek többsége zárva tart. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bila-Cerkva városát múlt éjjel. Több mint 80-an megsebesültek. Az oroszok korábban azt közölték, hogy kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légi támaszpontokra és védelmi ipari intézményekre. Kijev főpolgármestere a várostér támadásról pedig azt mondta, hogy egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Elítélte Oroszország múlt éjszakai Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük, és az életükért aggódniuk. Emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele. Így reagált a támadásra az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot, és az ukrán légvédelmi rendszerek megerősítését célzó további segítséget ígért. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, ezt közölte az amerikai elnök. Donald Trump szerint a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, az iráni kikötőkre vonatkozó blokkád hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a Katolikus Egyház fő a Szent Péter Bazilikában bemutatott pünkösdi misén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg a világunkat. Vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök, annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, hogy a kinevezett szakemberek egyharmada nő, és összesen 103 diplomájuk van. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Pünkösd után két nagy vágány felújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul az egy hónapos karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek.
1: Az időjárásról.
2: Ma is sok lesz.

0: napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, folytatjuk a ceglédiek kedvenceivel a jó reggelt ceglédet, és itt a reggeli műszakban hamarosan pedig programokat is ajánlok. Hallgassanak rám!
1: Jó reggelt, ceglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Jó reggelt, Cegléd!
3: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Hamarosan érkezik Martin Garrix és a Told You So című közös ismerős. Önök pedig továbbra is tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
4: Reklámot hallottak. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Ma is nyárias idő lesz, sok napsütéssel. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Munkaszüneti nap van, az üzletek többsége zárva tart. Jó reggelt kívánok, Szejfrid Adél vagyok. Oroszország ballisztikus rakétákkal és drónokkal bombázta az ukrán Kijevi megye déli területén található Bila-Cerkva városát múlt éjjel. Több mint 80-an megsebesültek. Az oroszok korábban azt közölték, hogy kiterjedt csapást mértek ukrán katonai központokra, légi támaszpontokra és védelmi ipari intézményekre. Kijev főpolgármestere a várostér támadásról pedig azt mondta, hogy egy ember meghalt és 20-an megsebesültek. Elítélte Oroszország múlt éjszakai Kijev elleni támadását a magyar külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a civileknek soha nem szabadna rakéták, drónok és robbanások közepette ébredniük, és az életükért aggódniuk, emellett az áldozatok és az ukrán nép melletti kiállást hangsúlyozta. A civilek elleni orosz terror nem az erő, hanem a kétségbeesés jele, így reagált a támadásra az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen továbbra is támogatásáról biztosította a megtámadott államot, és az ukrán légvédelmi rendszerek megerősítését célzó további segítséget ígért. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, ezt közölte az amerikai elnök. Donald Trump szerint a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, az iráni kikötőkre vonatkozó blokkád hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A világ változásáról és a béke fontosságáról beszélt a katolikus egyházfő a Szent Péter bazilikában bemutatott pünkösdi misén. 14. Leó pápa azt mondta, nem minden változás újítja meg a világunkat. Vannak fordulatok, amelyek tévedések és erőszak miatt inkább öregítik. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök, annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, hogy a kinevezett szakemberek egyharmada nő, és összesen 103 diplomájuk van. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul az egy hónapos karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récélas és Dombóvár között. Szerdán Szerencsés-Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek.
0: Az időjárásról.
1: Ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk. Szerdáig marad a nyári idő, többfelé 30 foknál is melegebb lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást remélem velem tartanak. Most folytatjuk azonnal a Ceglidél kedvenc dalaival, hamarosan pedig a lapszemle rovatnak köszönhetően visszatekintünk az elmúlt hétre, megnézzük, mi történt celeb testvéreinkkel. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Ceglid!

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgató, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a blik.hu oldallal. Az ország egyik legnépszerűbb előadója, LL Junior újabb izgalmas bejelentést tett a közösségi oldalán. A 2026-os koncert szezonban Sing Vicky lesz a nagyszabású élő produkciók vezető énekesnője. Az előadó szerint a gyémánt hangú énekesnő május 23-án a Siófoki Plázs hivatalos nyitóbuli alkalmával debütál a csapatban, ezt követően pedig több mint 20 koncerttel lép majd színpadra a csapat tagjaként. A közösségi médiában közzétett bejegyzésből sugárzik az öröm és az izgatottság. LL Junior különösen megható szavakkal köszöntötte az új partnerét. Isten hozott a fedélzeten, királylány írta, utalva arra, hogy nem csupán szakmai együttműködésről, hanem egy inspiráló új alkotói kapcsolatról is szó lehet. A rajongókra igazán mozgalmas fesztivál szezon vár. A bejelentés szerint a produkció olyan nagyszabású rendezvényeken lesz látható, mint az EFOT, a Strandfesztivál, a Sopronfest, a Szín vagy a Campus Fesztivál. Emellett kiemelt állomás lesz a Budapest Park és a Gyulai Pálinka Fesztivál. A kommentelők már most hatalmas lelkesedéssel fogadták a hírt, sokan dicsérik Sing Vicky hangját és színpadi jelenlétét, lehet is, még mások azt találgatják, milyen új dalokkal és látványelemmel készülhet az idei show. Egy biztos, LL Junior szerint elég eseménydús szezon várható. Maradunk még ennél a portálnál. Meglepő felvétel bukkant fel újra a közösségi oldalakon. A videó egy interjú részletet tartalmaz, melyben a legendás Bújtor István maga meséli el, hogyan győzte meg Bud Spencer arról, hogy az olasz világsztár Piedone filmjeihez hasonlót készítsen itthon is. Sokszor vádoltál Bújtor Istvánt azzal, hogy az ötvös csöpi filmekkel koppintja Bud Spencert, aki nem a magyar hangja volt, ám egy most előkerült felvétel egyértelműen megadja a választ. Valójában az olasz pofonosztó ötlete volt, hogy a magyar sztár alkusson meg egy Piedonihoz hasonló karaktert. A napokban posztolt videóban, amely egy a Budapest TV-nek adott korábbi interjú részlete, maga Bújtor István meséli el, hogyan beszélte rá az olasz színész arra a 70-es években, hogy másolja le őt. Rómában forgattunk, a szomszéd műteremben forgatott Bud Spencer, és összehoztak vele, hogy én vagyok az ő magyar hangja. Egy nagyon helyes, szimpatikus, kedves ember volt. A büfében leültünk, ő viszkit ivott, én konyakoztam, emlékszem, dumáltunk, hogy milyen jó ezt szinkronizálni, és hogy milyen jó lenne játszani. Ő volt az első, aki megkérdezte, hogy miért nem játszott, miért nem csinálsz egy ilyet, emlékezett vissza az interjúban a 2009-ben elhunyt színész, aki receptet is megkapta Bud Spencertől arra, hogy megalkossa az ő mozijaira hasonlító filmjeit. Nem kell hozzá semmi, csak egy jó sztori, nevetés, humor, szép tájak, vér nélküli pofonok, ami nagyon fontos. Rajzfilm figurák verekedjenek, akiken átmegy az úthenger, majd megrázzák magukat és szaladnak tovább utána. Egy kisrác, mert az kell, de a kutyát azt nem forszírozta. Hazajöttem, elkezdtem írogatni, majd megkértem egy írót, de azzal nem vergődtünk zöldágra, és aztán a Pogány Madonnát én szépen úgy, ahogy van, megírtam, mesélte a legendás színész, aki ezután még háromszor a Csak semmi pánik, az Elvarázsolt dollár és a Hamis a baba című filmekben bújt ötvös csöpi bőrébe. Ezt a beszélgetést egyébként a nyilatkozatot meg lehet nézni a blik.hu felületen.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban már is folytatjuk lapszemlével. A borsonline.hu oldalról ajánlok olvasni valót. Lesújtó hírázta meg az országot kedden délután. Scherer Péter 64 éves korában elhunyt. A váratlan hír hallatán rengeteg pályatársa emlékezett meg róla. Mindannyian kiemelve, mikor és hogyan dolgoztak együtt a színésszel, és milyen kapcsolatban álltak Pepi. Szinetá Dóra érdekes utat járt be a színművésszel, hiszen évtizedekig csak a rajongója volt, és az utolsó hónapokban töltöttek együtt több időt. Édes Pepe évtizedekig csak a rajongód volta, mint mindannyian, aztán pont az utolsó hónapokban összehozott az élet, kezdte megható sorait a színésznél. Ez a fényképen maradt a táncunkról, amit párszor Juli helyett velem jártál. Nagyon büszke vagyok rá, hogy legalább így a végén kicsit a partnered és a feleséged lehettem. A másik kép a forgatásról van, ahol alig egy hónapja, egy napig a lányod voltam. Te tényleg olyan édes, kedves pasi voltál, ami ennek a filmjeidből gondolta az ember. Legyen csodás utad, és kapj legalább annyi örömet a csillagokban, mint amennyit te okoztál itt nekünk, árulta el a nagy közönségnek Scherer Péter valódi arcáról, amely szerint valóban olyan lehetett, mint a kamerák előtt, akkor is, amikor már nem forgott a felvétel. Szinetár Dóra és az összes többi kolléga búcsújával is foglalkozik a borsonline.hu. Scherer Péter halála mélyen megrázta az országot, a lesújtó hírt a Nézőművészeti Kft. Facebook oldalán tették közé. A színész feleségét és három gyermekét hagyta hátra. Váratlan halála előtt bő egy héttel még mosolyogva adott interjút a Gyulai Hírlapnak, melyben szülővárosáról, Ajkáról és szülei haláláról is beszélt. Scherer Péter interjújában elárulta, hogy diplomájának megszerzése után egy független színtársulatnál helyezkedett el, amely az elején teljesen reménytelennek tűnt, később azonban az ország egyik legkiválóbb színészévé vált. A színészet számára nem csupán munka volt, hanem hivatás. Legutolsó interjújában elárulta, hogy ha sosem keresne vele pénzt, ő akkor is a színészet felé fordult volna. Scherer Péter filmjeivel örökre beírta magát a magyar film történelmébe, ám nem csak szerepeivel alkotott marandót. Kollégáival, Mucsi Zoltánnal, Szabó Győzővel vagy éppen Balsai Mónival szoros barátságot is ápolt a színész. Utolsó interjúja végén Scherer Péter igyekezett rövidre szállni a beszélgetést, mondván hamar elfárad. A riporter feltette a kérdést, ha 5 év múlva beszélgetnénk, mit szeretnél látni az életedben, a művészetben, a színházban? Scherer Péter válasz a következő volt, hát ha 5 év múlva is beszélgetünk, a szuper, mert az azt jelenti, még élek. Feltehetően a színművész már érezte, hogy nagy a baj, noha sosem beszélt nyilvánosan arról, hogy betegségben szenvedne, vele is foglalkozik még részletesebben a borsonline.hu felület.
5: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Jól, csak a szívével lát az ember.
1: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
2: Mit tudsz te az irodalomról?
1: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
0: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
1: Na ne!
3: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
3: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
6: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Ma is nyárias idő lesz sok napsütéssel. Pünkösd hétfő munkaszüneti nap van. Két nagy vágány felújítási munka is megkezdődik a vasúton. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. A miniszterelnök javaslatára kinevezte a Tisza kormány államtitkárait a köztársasági elnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre építenek. A kinevezett szakemberek egyharmada nő és összesen 103 diplomájuk van. A legszebb nevű települések polgármesterei vettek át oklevelet a Szentendrei Skanzenben. A március végén zárult internetes szavazáson a 40 legszebb magyar település nevet keresték. A közönség szavazáson több mint 3,3 millió voks érkezett. A legtöbbet, csak nem 350 ezeret Új Szent Margita kapta. A második helyen Oltárc, a harmadikon pedig Boldog végzett. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Pünkösd után két nagyvágány felújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Kedden indul az egy hónapos karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Rétszilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, a pályaszakaszon felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Cipruson a kormányzó jobbközép demokratikus tömörülés aratott győzelmet a tegnapi parlamenti választáson. Több mint 66%-os részvétel mellett a szavazatok 27%-át szerezték meg, míg a második helyen végzett baloldali ciprusi nép haladó pártja ennél 4%-kal kevesebbet kapott. Egyik napról a másikra bezáratott egy neves egyetemet a török elnök. A liberális intézményként számon tartott Bilgi Egyetemet már tavaly elkobozta az állam a tulajdonosától, pénzmosásra és adócsalásra hivatkozva. A pénteki bejelentésben az oktatás színvonalával indokolták a döntést. A hírre diákok százai tiltakoztak és foglalták el az iskolát, de a rendőrség egyenként kihurcolta őket az épületből.
6: Az időjárásról.
7: Ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk. Szerdáig marad a nyári idő, többfelé 30 foknál is melegebb lesz.
6: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék! Hogy könnyebb legyen felébredni! Hogy jól induljon a nap!

0: Csillagos ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Én vagyok az a műsorvezető, aki pár perc múlva jó pár programot ajánl a tisztelt publikum figyelmébe, ezért is maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti, a

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16:30 kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCullough, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfikselők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tojkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap, kedden, csak nem zavartal a napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk délutára. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi, észak-nyugati, illetve nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felől egy hidegfront érkezik erős, időnként viharossá fokozódó északi északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt többfelé 30 fok körül alakul. Délen elérhetjük a 33-34 fokot, majd a front érkezését követően több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felőttünk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, néhány fokot mérséklődik a kánikula, délután 23-27 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Együtt érkezik hozzánk David Guetta, Teddy Swims és Tom Sendai. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándékautomata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
7: Ma is nyárias idő lesz sok napsütéssel. Pünkösd hétfő munkaszüneti nap van. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Nagyon erős UVV-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A miniszterelnök javaslatára kinevezte a Tisza kormány államtitkárait a köztársasági elnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre építenek. A kinevezett szakemberek egyharmada nő és összesen 103 diplomájuk van. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Pünkösd után két nagy vágány felújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Holnap indul az egy hónapos karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamoz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja polisz.hu oldalon olvasható. Három fős legénységgel elindult a kínai Shenzhou űrhajó a mennyei palota űrállomásra, hogy leváltsa a rekordhosszan ott tartózkodó asztronautákat. A 203 napos űrmissziót végrehajtott legénység várhatóan május végén érkezik vissza a Földre. A most indult űrhajósok között van az első hongkongi, egyben civil kínai nő, aki lehetőséget kapott az űrutazásra. A három űrhajós egyike egy egész évet tölt majd az űrállomáson. Kína a tervek szerint 2030-ra embert küld a Holdra is. Cápatámadásban meghalt egy középkorú férfi az ausztráliai Nagy-Korallzátonynál. Az áldozat társaival csónakon ment horgászni a tengerre. A férfi a vízben szigonnyal próbált halat fogni, amikor az állat rátámadt. A fején sérült meg. Társainak sikerült kihúzniuk a vízből, de a partig tartó egy órás utat nem élte túl.
3: Az időjárásról.
7: Ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőjét létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval áthitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek és további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal a Cegrédia kedvenc dalaival, nem sokára pedig visszatérek, és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is maradjanak velem.
0: Cegléd Rádió FM.

0: És folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Ne hagyd magad megtéveszteni, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottója, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ma kissé fáradékonyabb lehetsz az átlagosnál, de iddel nincsen benne semmi rendkívüli. Az évnek ebben az időszakában ez majdnem, hogy természetes. Tervezd be több pihenést a mai napba, és ne tartsd ördögtől valónak az sem, ha ebéd után alkalmat keresel egy kis szunyókálásra, ejtőzésre. Már fél órai szinte újjá fog varázsolni, meglátod. Bika, ha stresszes és leterhelt vagy, akkor egy romantikus programra valószínűleg éppen gondolni sem tudsz. Pedig nem lenne baj, ha egy kis előre tervezéssel foglalkoznál ezzel a kérdéssel is, mert a húzós napok egyszer véget érnek, és akkor meg már késő lehet kapkodni. Hallgass meg egy ajánlatot, amely ma szembe jön veled ez ügyben. Ikrek, ma valaki, akinek talán számítottál a segítségére vagy jelenlétére, távol marad vagy átütemezi a részvételt. Megteheted, hogy egyedül állsz ki a közös feladatoknak, de nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Ha van rá mód, légy inkább rugalmas, és tervezd át te is a napodat. A munka megvár. Rák, ma valaki a támogatásodat kéri, és nem is te lennél, ha mindent félretéve nem sietnél egyből a segítségére az illetőnek. Ez egy nagyon jó és szerethető tulajdonságod, de ma így tekintettel a saját dolgaidra is, nehogy úgy alakuljon a helyzet, hogy valaki más igényei miatt a közvetlen környezetet kerül kellemetlen helyzetbe. Oroszlán, ha ma valami nem úgy sikerül, ahogyan tervezted, még nem kell a kútba ugranod, nem minden nap egyforma, és nem is lehet minden nap egyformán sikeres. Tedd félre most azokat a dolgokat, amelyekkel úgy érzed, hogy elakadtál, és folytasd holnap ott, ahol abba hagytad, az már egy másik játék lesz, meglátod. Szűz, ha bánt valami vagy egy kudarc ért a közelmúltban, ne azzal teljen a napod, hogy azon rágódsz és folyamatosan elemzed a helyzetet azon gondolkodva, hogy történhetett volna másképpen. Foglald el magadat, szervez valami programot, vagy fogadj el egy meghívást, tegyél bármit, csak ne agyalj feleslegesen, élvezd inkább az életet. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.
9: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma egy kiábrándító hírt kaphatsz valahonnan, és ez elég rendesen rányomhatja a bélyegét a hangulatodra. Ne hagyd, hogy ez a negatívum határozza meg az egész napodat. Foglald el magadat, de ne csak munkával, légy aktív, szervezz programot, de ha lehetne egyedül. Estére talán már arra sem emlékszel majd, miért is voltál szomorú. Skorpió, ma gyanút foghatsz, hogy valaki kihasznál és megtéveszt, de mielőtt konkrétan tennél is valamit az üggyel kapcsolatban, várj egy kicsit, mindenekelőtt bizonyosodj meg róla, hogy a feltevésed helyes, és gyűjts bizonyítékot önmagad és a külvilág számára, ennek birtokában aztán lépj, határozottan és keményen, nehéz ügy lesz, de még mindig jobb, mint fenntartani egy ilyen állapotot. Nyilas. Vannak ügyek, melyeknél olyan lassan haladnak körülöttünk, hogy ilyenkor azt gondoljuk, elakadtak valahol. Különösen igaz, ez hivatalos ügyekre vagy pénzügyekre. Néha szükség is van a dolgok megtámogatására, ha változást akarunk. Állj ma a sarkadra, és légy határozott, érd el, hogy akinek kell, végezze rendesen a dolgát. Bak. Ha csak nem nagyon fontos, ma kerüld el a nagy odafigyelést igénylő szellemi munkákat, és koncentrálj inkább a gyakorlati feladatokra. Végezz olyasmit, melyben már nagy rutinod van, vagy amely nem igényli tőled a nagy koncentrációt. Kis és szétszórt lehetsz ugyanis agyilag, és még az sem kizárt, hogy érzel valamit, amely feltűnően hasonlít egy kezdődő tavaszi bezsongásra. Vízöntő. Valószínűleg te is azok közé tartozol, akik úgy gondolják, hogy az álmok nem véletlenül alakulnak úgy, ahogy néha az univerzum üzen számunkra ezeken keresztül, és ha megfejtjük az üzenetet, az nagyban segít eligazodni a világ dolgaiban. Néha persze egy álom nem más, mint az elménk reakciója egy teljesen egyszerű eseményre, például egy nehezebb vacsorára. Most lehet, hogy veled is inkább ez lesz a helyzet. És végül halak, nézd át a naptáradat, és gondolkodj el alaposan azon, hogy nem felejtettél el valamit. Ma könnyen előfordulhat, hogy kiadja az agyad, és talán magad sem tudod, hogy miért, de egyszerűen elvesznek belőle fontos adatok. Sokan vagyunk így ezzel, különösen az év ezen időszakában. Hiába olyan általában a memóriád, mint egy számítógép, ez ma nem biztos, hogy segíteni fog rajtad. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a Jó Reggelt Ceglédet. Folytatjuk friss információkkal, utána visszatérek majd a kiváló slágerekkel. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Ma is nyárias idő lesz sok napsütéssel. Pünkösd hétfő munkaszüneti nap van. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Nagyon erős UVV-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A miniszterelnök javaslatára kinevezte a Tisza kormány államtitkárait a köztársasági elnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre építenek. A kinevezett szakemberek egyharmada nő és összesen 103 diplomájuk van. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappalikat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat. Pünkösd után két nagy vágányfelújítási munka kezdődik a MÁV-nál. Holnap indul az egy hónapos karbantartás a Budapest-Pécs fővonalon, Récilas és Dombóvár között. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamoz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja polisz.hu oldalon olvasható. Három fős legénységgel elindult a kínai Shenzhou űrhajó a mennyei palota űrállomásra, hogy leváltsa a rekordhosszan ott tartózkodó asztronautákat. A 203 napos űrmissziót végrehajtott legénység várhatóan május végén érkezik vissza a Földre. A most indult űrhajósok között van az első hongkongi, egyben civil kínai nő, aki lehetőséget kapott az űrutazásra. A három űrhajós egyike egy egész évet tölt majd az űrállomáson. Kína a tervek szerint 2030-ra embert küld a Holdra is. Cápatámadásban meghalt egy középkorú férfi az ausztráliai Nagy-Korallzátonynál. Az áldozat társaival csónakon ment horgászni a tengerre. A férfi a vízben szigonnyal próbált halat fogni, amikor az állat rátámadt. A fején sérült meg. Társainak sikerült kihúzniuk a vízből, de a partig tartó egy órás utat nem élte túl.
1: Az időjárásról.
2: Ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András. A jó reggelt Ceglédet a reklámok után folytatjuk. Dalokkal, programajánlóval is mindjárt mondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti, és persze hazánk területét. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápiószentmártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka kolbász, disznósajt, tepertő füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
3: Látom, nem bírom el én sem.

0: hamarosan folytatjuk a Ceylédia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elmondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap, kedden, csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk délutára, 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi, észak-nyugati, illetve nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felől egy hidegfront érkezik erős, időnként viharossá fokozódó északi, észak-nyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt többfelé 30 fok körül alakul. Délen elérhetjük a 33-34 fokot, majd a front érkezését követően több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felőttünk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, néhány fokot mérséklődik a kánikula, délután 23-27 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. You know.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. Azonnal játszom a Turn the Lights Off című dalt, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja.
2: Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai.
6: Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
7: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
8: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
9: Ezt nézd, milyen nagy!
10: Aszta!
9: És milyen szép!
10: Ah, mintha új lenne.
9: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
10: Hát, ez főnyeremény.
7: Hölgyeim, erre vágynak! Irány a ceglédi hobbi áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
11: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
4: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
12: Ma is nyárias idő lesz, sok napsütéssel. Erős UVB sugárzásra figyelmeztetnek, kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Nagyon erős UVB sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A miniszterelnök javaslatára kinevezte a Tisza kormány államtitkárait a köztársasági elnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre építenek. A kinevezett szakemberek egyharmada nő, és összesen 103 diplomájuk van. Körforgásos megoldásokkal újítanák meg a divatipart a Duna régió országai, közölte a Kékbolygó Alapítvány. Az Óbudai Egyetemen tartott konferencián 9 ország szakembereiből megalakult a TexDan Dunai Körforgásos Textilipari Klaszter. Cél a ruhaipari túltermelés és a környezetterhelés, valamint a pazarlás mérséklése, amely újratervezéssel, újrahasznosított textíliákból készült termékekkel és más innovatív fenntartható divatipari kezdeményezésekkel valósítható meg. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint az EU-ban évente átlagosan nagyjából 7 millió tonna textil hulladék keletkezik. Ankarában könnygázt és gumilövedéket is bevetve ürítette ki a török rendőrség. Az egyik legnagyobb ellenzéki erő a Szociáldemokrata Köztársasági Néppárt székhelyét. A párt két évvel ezelőtt jelentős győzelmet aratott a helyhatósági választásokon Recep Tayyip Erdoğan elnök pártjával szemben. Azóta rendszeresek a bírósági végzésekkel alátámasztott támadások a szervezet ellen. Legutóbb felfüggesztették a pártvezetőt. A rohamrendőrség erőszakos behatolása nyomán a politikus feladta barikádját és távozott az épületből. Több más politikust is megpróbál ellehetetleníteni a hatalom. Ekrem İmamoğlu, isztambuli polgármester például már több mint egy éve börtönben van korrupciós vádakkal. Három fős legénységgel elindult a kínai Szencsú 23 űrhajó a Mennyei Palota űrállomásra, hogy leváltsa a rekordhosszan ott tartózkodó asztronautákat. A 203 napos űrmissziót végrehajtott legénység várhatóan május végén érkezik vissza a Földre. A most indult űrhajósok között van az első hongkongi, egyben civil kínai nő, aki lehetőséget kapott az űrutazásra. A három űrhajós egyike egy egész évet tölt majd az űrállomáson. Kína a tervek szerint 2030-ra embert küld a Holdra is.
4: Az időjárásról.
12: Ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk. Szerdáig marad a nyári idő, többfelé 30 foknál is melegebb lesz.
4: Közlekedési információk.
13: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kellőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk azonnal dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, a téma pedig pünköst. Mindjárt jönnek a részletek, tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Ceglét!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
2: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak.
5: Kedves hallgatók, ahogy ígérzem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön. A téma pünköst, a riporter pedig Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
6: És mikor a pünkösd napja eljött, minnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtelének minnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniok. Így kezdődik az apostolok cselekedeteinek második része a Szent Bibliában, és ezzel kezdem azt a beszélgetést, amelyben partnerem lesz Szabó Árpád Csaba, pelszegi református lelkipásztor, akit nagy-nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Szervusz, Csaba!
7: Szervusz, szeretettel köszöntelek, és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
6: Hát beszélgessünk a pünkösdről, a közelgő pünkösd ünnepéről, ami hát nagyon sok mindent hordoz magában, és azért, ha visszaemlékszem az én gyerekkoromra, akkor hát akkoriban nem igen volt erről szó, megmondom őszintén, ott a 60-as, 70-es, sőt a 80-as években sem nagyon sokat beszéltek erről, még azt se tudtuk talán, hogy a húsvét utáni 50. nap a pünkösd nap. Talán a pünkösdi rózsa, meg ilyesmi népdalokat énekeltünk, de ettől függetlenül valamiért ez az ünnep úgy kilóg a sorból. Jó, a karácsonyról is annyit tudtunk, hogy akkor ajándékot kapunk, a húsvétról azt tudtuk, hogy akkor locsoljuk a lányokat, de igazából ezeknek az egyházi tartalmáról hát nagyon keveset tanult az a generáció, mondjuk az én generációm is.
7: Igen, hát abban az időszakban azért erősen nem volt divatos ezekről a dolgokról beszélni, és a Szentírás üzenetével közelíteni az emberekhez, mindent megpróbáltak átcímkézni, és egy új jelentéstartalommal megtölteni. Volt, igen, amit nagyobb sikerre, volt, amit kevésbé, vagy az állj az élére, és térítsd el típusú gondolat, aha, vagy a hajt, hogy a feledésbe merüljön, és lehet, hogy a pünkösd ebbe az utóbbi kategóriába esett, hiszen talán nem is annyira megragadható az emberek számára. A másik két általad is említett nagy üdvtörténeti ünnepünk főszereplője Jézus Krisztus, ugye karácsonykor az ő megszületésére, nagypénteket, húsvétot megelőzően nagypénteken az ő kereszthalálára, és húsvétkor pedig a halálból való feltámadására emlékezünk, ezt ünnepeljük. Pünkösd nem egy ilyen emberi történet, teremtéshez kapcsolódik, hanem az Isten munkájához, amely az embereken keresztül ment végbe.
8: Persze.
7: Hiszen ha tovább olvassuk azt az általad már megkezdett ige szakaszt, akkor azt látjuk, hogy ez a lélek, ez az isteni lélek, amely pünköstkor kiárat, ez közösségbe gyűjtötte az embereket, együtt voltak 120 főnyi sokasság, és csodálatos jeleket tapasztaltak meg, amely aztán további ezreknek az életét változtatta meg ott azon a napon.
6: Igen. A pünkösd már így említi maga a Szentírás is, hogy és amikor a pünkösd napja eljött.
7: Nagyon szemfüles vagy, így van.
6: Igen, tehát ez azt jelenti, hogy már ez korábban is egyfajta ünnep volt.
7: Abszolút, igen.
6: Igen.
7: Tehát az Új és az Új Szövetség Istennek az igéje, mind a kettő, ezt mi keresztjének nevezünk így Ószövetségnek, ugye Héber Bibliaként hivatkoznak
6: igen.
7: rá, vagy a zsidó Bibliaként hivatkoznak az Ószövetségre. Ez egy nagy történetet mesél el. Isten nagy története, amely a világ teremtésétől, bűneseten és megváltáson át a világ újjáteremtése felé tart, és nagyon sok minden, amivel csak a Biblia vége felé találkozunk, az már, már megjelenik a Bibliában korábban is.
6: Igen.
7: Azt olvashatjuk ugyanebben a fejezetben, itt az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv második fejezetében, hogy ez a 120 főnyi sokasság, amely az Isten szent lelkének a kiáradásának a tanúja volt és átélője volt, az kimenve abból a belső szobából, abból az bezártságból, ahol voltak, egy nagy sokaságot talált Jeruzsálembe, amely ünnepre jött. Milyen ünnepre? Hát a pünkösd ünnepére, hiszen a pünkösdnek van egy ószövetségi jelentősége, amelyet a zsidók minden mai napig tartanak és számon tartanak, ez a törvényadásnak az ünnepe. Amikor Mózes fent van a Sínai hegyen, 40 nap telik el, úgyhogy Mózes távol van a néptől, szövetségkötés 10 parancsolat, jön lefele a hegyről a két kőtáblával, és ennek a megünneplése az, ami aztán tovább ért. Az Isten is az ő népe közötti szövetségkötésnek az ünnepe ez.
6: Igen.
7: És ott van egy érdekes fordulat, ha már így visszakanyarodtunk az Ószövetségig, és hogy lássuk ezeket egyben, akkor a hegyről leérkező Mózes megdöbbenéssel látta, hogy az ő távolléte alatt a nép elfordult Istentől.
6: Bizony.
7: És az ő testvérének, mert mint Mózes testvérének a közreműködésével, Áronnak a közreműködésével egy aranyborjút készített, és azelőtt hajbókolt. És egy szörnyű tragédiába torkollik ez a találkozás,
6: ez sajnos, igen.
7: Hiszen Mózes parancsára, aztán Isten parancsára felkötik a kardokat a léviták, a papi nemzetség tagjai, és keresztül kasul haladva táboron levágnak a népből 3000 ember. Tehát 3000 ember meghal ott ezen az ószövetségi pünkösdön, és kicsit ilyen libabőrös belegondolni, azok, akik ismerik a történetet, már előre érzik a csattanót, a poént benne, hogy hogyan fordul ez át, ez az átok, amely az ószövetségi pünkösd következményeképpen ott jelentkezett, a népműtlenségi, mert hogyan fordul áll áldássá, hiszen a 12 tanítvány közül Péter előáll, a második fejezet további versei részletezik az ő prédikációját, és leírják ennek a következményét, vagyis az, hogy 3000 ember megtért ott ezen az első alkalman. Tehát az ószövetségi pünkös 3000 ember halálát idézi, lejön a törvény, és 3000 ember meghal, a törvény, aki elítél bennünket, Pál nagyon sokat ír erről, és az új szövetségben, amikor nem a törvény jön le, hanem az Isten lelke jön le, a kegyelem jön közel, ez most egy kicsit ilyen szitok szó, de mégis használjuk, mert ez egy nagyon fontos szó, az, hogy kegyelem. Amikor lejön a kegyelem, akkor pedig 3000 ember megtér, bemerítkezik, megkeresztelkedik, és létrejön az első keresztény gyülekezet.
6: Hú, ez érdekes. És hát ugye itt nyelveken szóltak, írja az írás, és nagyon sokféle nép ott volt ugye ezen az ünnepen, olyanok is, akik tulajdonképpen az ott beszélt, a Jeruzsálemben beszélt héber nyelvet nem is igazán ismerték, de mindenki értette azt, amit a prófétákat elmondtak. Ez egy nagyon érdekes momentum
7: ennek. Ugye Péter prédikál, egy ember beszél, és ha olvassuk ezt az ige szakaszt, azt látjuk, hogy egy olyan felsorolás jön, most nem kísérelem meg fejből elmondani, bártusok és médek és elámíták és római jövevények, mind egy 13...
6: Egész jól elmondtad, igen.
7: 13 népcsoportot, nyelvet, kultúrát felvonultató felsorolás következik, és azt mondja, hogy mi mindnyájan halljuk a magunk nyelvén, tehát egy ember beszél, de mindenki a maga nyelvén hallotta, amint hirdeti Péter számukra Isten nagyságos dolgait. Tehát ez a csoda történik, hogy egy ember szólal meg, egy száj beszél, és különböző nyelveket beszélő emberek a számukra anyanyelvként beszélt nyelven értik meg és hallják ezt. Hát ezt nevezi a Szentírás ugye a nyelveken szólás ajándékának. Ebben most nem biztos, hogy célszerű nagyon belemenni, mert a különböző keresztény felekezetek eltérően értelmezik ezt a történést, és különböző felekezetek akár mai napig másképpen esetleg gyakorolják. Mi reformátusok ezt tanítjuk a nyelveken szólással kapcsolatban, mint ami egy olyan ajándéka volt az Istennek, amely érthető emberi nyelven Isten nagyságos dolgait hozta megragadható közelségbe az ott lévő sokaság számára.
6: Igen.
7: És igen, nem feltétlenül értették, hiszen a Biblia ószövetségi része, amely ebben az időszakban rendelkezésre áll, hiszen az új szövetség még nem iratott meg.
6: Persze.
7: Még most történnek az események, amiket majd később írásba fognak rögzíteni. A Bibliának az ószövetségi része ugye óhéber nyelven íródott, és már zsidó nép sem ezt a nyelvet beszélte, hanem egy arámi nyelvet Jézus Krisztus korában.
6: Igen. Hú, ez tényleg egy izgalmas időszak volt, és talán nem véletlen, hogy abban talán nincsen nagy vita, én azt hiszem a keresztény felekezetek között, hogy ezt tekintik az egyház úgymond születésnapjának.
7: Így
6: pünkösdöt,
7: van.
6: Ugye?
7: Hát ezzel a 3000 megkeresztelkedett emberrel kezdetét vette az első keresztény gyülekezet, jeruzsálemi gyülekezet, aha, amely rögtön nem maradt önmaga, hanem mivel nagyon sok jövevényből, tehát zarándokból tevődött össze ez a gyülekezet, az ünnep végeztével, ami nem egy néhány órát, hanem minimum napokat, akár heteket jelentett.
6: Persze.
7: Ezek a zarándokok visszatértek, vitték magukkal ezt a megváltozott életet, ezt az üzenetet, és az egész római birodalomra kiterjedt nagyon rövid idő alatt a keresztény hit.
6: Igen. Pünkösd megünneplése az mikorra tehető, vagy mikor kezdődött igazából, amikor ezt az ünnepet kvázi kötelezően megünnepelték a keresztények?
7: Hát most megfogtál ennek, nem néztem ilyen szempontból utána. Azt tudom, hogy Jézus Krisztus halálból való feltámadása volt az, amit igazából először ünnepeltünk. Maga a karácsonyi ünnepkör is sokkal régebben kezdett, tehát évszázadokkal később kezdték el megünnepelni Jézus Krisztusnak a születését. Tehát így a történelem során elkezdtek ezek az események is nagyobb jelentőséget kapni az egyházban, és így módon külön ünnepnapot. Nem tudom, hogy pontosan mikortól, de azt tudom, hogy egészen másképpen közeledtek a pünkösdhöz, mint ahogyan a mi átlag ember fejében ez a hozzáállás van. Mert mi a többi ünnephez hasonlóan egyfajta emlékünnepként tekintünk a pünköskor. Tehát látjuk azt, hogy már az Ószövetségben Joel prófétánál megígért ígéret beteljesedik, Joelnél olvasok azt, hogy majd lészen az utolsó időkben ő kitöltöm az én lelkemet fiaitokra, leányaitokra, prófétának, igen, álmokat látnak, és így tovább. Tehát az átlag ember egyfajta ilyen emlékünnepként, mint ahogy megemlékezünk Jézus Krisztus születéséről, megemlékezünk Jézus Krisztus szenvedéséről és haláláról, megemlékezünk Jézus halálból a feltámadásáról. Viszont a pünköst kapcsán nekem nagyon tetszik ez a megfogalmazás, mivel 11 néhány évvel ezelőtt találkoztam, hogy pünkös a legjelenvalóbb ünnepünk. Mert a pünkös az nem egyszer megtörtént, és visszatekintünk, mint egy múltbeli eseményre, hanem ez a pünkös egy időszaknak a kezdete, egy korszaknak a kezdete, a törvény, igen, korszakát, amire ugye az ószövetségi pünkösdről való beszélgetéskor most kitértünk, a törvény korszakát egy új korszak váltotta fel, ez pedig a kegyelemnek a korszaka. Egyház korszaka, a kegyelem korszaka, és pünkös azóta is történik. Tehát itt nem annak az egy történésnek a sajátossága, a rendkívülisége, a legnagyobb jelentősége a pünkösnek, hanem az, hogy ez azóta is történik. Tehát Isten az ő szent lelkét, aha, már nem csak úgy, mint az Ószövetségben, hogy egyes kiváltságos embereknek, királyoknak, prófétáknak, papoknak, vagy egy különleges feladat ellátásához adta, hanem az átlagemberhez jön közel az Isten, és azt mondja, hogy a lélek által én a te életedbe lakozást akarok venni, és így tudok elérkezni ahhoz a gondolathoz, amit én fontos gondolatnak gondolok, és szeretném ebbe a beszélgetésbe behozni, ez az, hogy problematikus ünnep számunkra a pünkös, és nem a különböző felekezeti hozzáállás miatt gondolom, hogy problematikus, hanem azért, mert egy ellentmondás van a mi életünk és a pünkösd jelentősége között, mégpedig azért, mert a pünkös az erőről szól, tehát az Isten ereje, az Isten bölcsessége, igen, az. A probléma az abból adódik, hogy egyfelől vágyunk erre az erőre. Hát ki ne szeretne, persze, erősebb lenni, nem csak fizikailag, hanem a mentális ereje, a befolyása, vágyunk erre az erőre, de ugyanakkor ez az erő, amely a pünkösben megadatik, ez egy személyhez kapcsolódó erő. Tehát ez az Istennek az ereje. Ez nem egy olyan erő, amit odaadnak neked, mint egy ilyen Joker kártya mondjuk, amit a, igen, pakliban lévő felhúzol, vagy kapsz egy ilyen kártyát, és ott van a kezedben, hogy bármikor szabadon kijátszhatod, hanem ez az erő, ez az Istenhez van kötve. Tehát azért gondolom, hogy ellentmondásos vagy problematikus, mert egyfelől vágyunk rá, hiszen az Isten ereje adatik meg számunkra, másfelől problematikus, mert csak annyiban adatik meg, és annyiban működik a mi életünkbe, amennyivel ez az Isten akaratával összhangban van.
6: És nekünk is hozzá kell tenni magunkat, ugye?
7: Igen, alávetni, alázat kell. Tehát, hogy amit Jézus imádkozik egész életében, és részletesen szó szerint ismerjük a Getsemani kertben mondott imádságát, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Tehát,
6: hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te.
7: Hanem ahogy te.
6: Igen.
7: És kell nekünk az erő, mert gazdasági, politikai, egyéb eszmetörténeti hatalmukat ki akarjuk fejezni, de Isten nem akar nekünk így erőt adni, mert ez mindig zsarnoksághoz és elnyomáshoz vezet, hanem Isten az ő erejét arra adja, hogy az ő erejével tudjunk jelen lenni és pozitív hatást gyakorolni ebben a világban. Ebben látom én a pünkösnek a problematikáját, hogy erőt kínál és erre vágyunk, de ugyanakkor alázatot is feltételez nekünk, hogy legyen meg, Uram, a te akaratod. Ez már nem olyan szimpatikus. Alávetni magam, az én akaratomat, az én tervemet, és kimondani azt, amit Jézus ki tudott mondani a legnagyobb szenvedések óráján, hogy legyen meg a te akaratod, ez igazi önfeladást feltételez az embertől.
6: Fú, ez akár végszónak is nagyszerű, én azt hiszem, hiszen nagyon szépen kifejezi azt, hogy igen, ez egy olyan ünnep, amihez talán legjobban oda kell tennünk magunkat is, és áldozatot hozni azért, hogy ezt az ünnepet igazából átérezzük és megélhessük. Húsvét után 50 nappal, pünkösd ünnepén, hát bizony-bizony érdemes ezen elgondolkodni, azt hiszem minden egyes embernek, mind a jó 8 milliárdnak itt a Földön. Nagyon szépen köszönöm, ebből a 8 milliárdból ketten ültünk most itt a stúdióban. Itt volt velem Szabó Árpád Csaba, református lelkipásztor, akinek nagyon szépen köszönöm ezeket a szép és építő gondolatokat, és áldott szép pünkösdöt kívánunk mindenkinek.
7: Áldott pünkösdöt.
1: Szegléd Rádió.
5: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, azonnal folytatjuk dallal, Nagy Bogi és Des együtt érkezik hozzánk, ez itt már is a Jól leszek újra című.

0: reggelt, Ceglédet! Azonnal folytatjuk, kedves hallgatók, a legfrissebb információkkal, utána meg a dalokkal. Tartsanak velem! Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Ceglédet Rádió! Hírek a Ceglédet Rádióban!
2: Ma is nyárias idő lesz, sok napsütéssel. Erős UVB-sugárzásra figyelmeztetnek, kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A miniszterelnök javaslatára kinevezte a Tisza kormány államtitkárait a köztársasági elnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre építenek. A kinevezett szakemberek egyharmada nő, és összesen 103 diplomájuk van. Körforgásos megoldásokkal újítanák meg a divatipart a Duna régió országai, közölte a Kékbolygó Alapítvány. Az Óbudai Egyetemen tartott konferencián 9 ország szakembereiből megalakult a TexDan Dunai Körforgásos Textilipari Klaszter. Cél a ruhaipari túltermelés és a környezetterhelés, valamint a pazarlás mérséklése, amely újratervezéssel, újrahasznosított textíliákból készült termékekkel és más innovatív fenntartható divatipari kezdeményezésekkel valósítható meg. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint az EU-ban évente átlagosan nagyjából 7 millió tonna textil hulladék keletkezik. Ankarában könnygázt és gumilövedéket is bevetve ürítette ki a török rendőrség, az egyik legnagyobb ellenzéki erő, a Szociáldemokrata Köztársasági Néppárt székhelyét. A párt 2 évvel ezelőtt jelentős győzelmet aratott a helyhatósági választásokon Recep Tayyip Erdoğan elnök pártjával szemben. Azóta rendszeresek a bírósági végzésekkel alátámasztott támadások a szervezet ellen, legutóbb felfüggesztették a pártvezetőt. A rohamrendőrség erőszakos behatolása nyomán a politikus feladta barikádját és távozott az épületből. Több más politikust is megpróbál ellehetetleníteni a hatalom. Ekrem İmamoğlu, isztambuli polgármester például már több mint egy éve börtönben van korrupciós vádakkal. 3 fős legénységgel elindult a kínai Szencsú 23 űrhajó a mennyei palota űrállomásra, hogy leváltsa a rekordhosszan ott tartózkodó asztronautákat. A 203 napos űrmissziót végrehajtott legénység várhatóan május végén érkezik vissza a Földre. A most indult űrhajósok között van az első hongkongi, egyben civil kínai nő, aki lehetőséget kapott az űrutazásra. A 3 űrhajós egyike egy egész évet tölt majd az űrállomáson. Kína a tervek szerint 2030-ra embert küld a Holdra is.
1: Az időjárásról.
2: Ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk. Szerdáig marad a nyári idő, többfelé 30 foknál is melegebb lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak a mikrofonnál. Süveges András. Én vagyok az a műsorvezető, aki hamarosan, pár perc múlva programokat ajánl a tisztelt publikumnak, ezért is maradjanak velem, meg azért is, mert játszom a kiváló dalokat, a ceglédiek kedvenceit, tartsanak velünk.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő, 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazar Eli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Sziasztok, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, véget ért a mai Jó reggelt Szegléd című műsor, folytatjuk muzsikákkal, és persze a következő órában sporttal, azaz jön sportos egy óra osztánk Szabó Kristóffal, őt is hallgassák nagy tisztelettel és szeretettel, 11 óra után pedig visszatérek, na akkor Tali, visz, hol, addig is.
1: Szegléd Rádió, 92.5. Ask for money and get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Goldigeri vagyok, a rep.
4: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldi Geri, fellépnek a Langaléta Garabanciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a pusztabusszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Ma is nyárias idő lesz, sok napsütéssel. Kinevezték a Tisza kormány államtitkárait. 40 alkotás lesz az idei Friss Hús Nemzetközi Rövidfilm Fesztiválon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Nagyon erős UVB-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungarometer arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napot, és javasolt vállattakaró póló és szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. A miniszterelnök javaslatára kinevezte a Tisza kormány államtitkárait a köztársasági elnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre építenek. A kinevezett szakemberek egyharmada nő, és összesen 103 diplomájuk van. Két ukrán rakéta támadás érte éjjel Belgorodot és környékét. Az energetikai létesítményeket ért légicsapások miatt fennakadások voltak az áram- és vízellátásban. Egy férfi meghalt, amikor az autóját dróncsapás érte. A Donyecki régióban 6 civil megsebesült, több lakóház megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium ma reggeli közleménye szerint a légvédelem több mint 170 ukrán repülőgép típusú drónt semmisített meg 14 régió felett. Egyik napról a másikra bezáratott egy neves egyetemet a török elnök. A liberális intézményként számon tartott Bilgi Egyetemet már tavaly elkobozta az állam a tulajdonostól, pénzmosásra és adócsalásra hivatkozva. A pénteki bejelentésben az oktatás színvonalával indokolták a döntést. A hírre diákok százai tiltakoztak és foglalták el az iskolát, de a rendőrség egyenként kihurcolta őket az épületből. A 20 ezer török és külföldi tanulóval, valamint elismert oktatókkal és kutatókkal rendelkező Bilgi Egyetem részese volt az Erasmus programnak is. Hamarosan kezdődik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható alkotásokat 5 szekcióba rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte. A versenyprogram mellett egy kortárs brit válogatást is láthat a közönség csütörtöktől, egy héten át a fővárosi Puskin moziban. Ma pünköst hétfőn is zárva tart a boltok többsége, kivéve az éjjel-nappaligat és a benzinkutakon lévő üzleteket. A patikák ügyeleti rendben működnek. Változik a közösségi közlekedés rendje is az ünnep alatt. A MÁV a megnövekedett utasszám miatt a forgalmas járatokon több szerelvénnyel indítja a vonatokat.
1: Az időjárásról.
6: Ma is sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. Délután 27-32, késő este 17-24 fokot mérhetünk. Szerdáig marad a nyári idő, többfelé 30 foknál is melegebb lesz.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó lesz majd a Giro d'Italiáról, a NASCAR-ról, valamint a spanyol futballról. Tartsanak velem!

Dunakeszi, Cegléd, 1-3, gólszerzők Ványi, Szabó, Kecskeméti József vezetőedző értékelése. Gratulálok a srácoknak, fantasztikus teljesítményt nyújtott minden pályára lépő játékosom. Ebben a hatalmas hőségben az első 20 perc bizonytalansága után végig domináltuk a mérkőzést. A három lőtt gól mellett még minimum 3 zicsert hibáztunk el, egy jó focit játszó csapat ellen, ami igencsak dicséretes produkció. Szeretném kiemelni a 3 játékvezető teljesítményét, szinte hiba nélkül tették dolgukat. Hogy jövő héten hogy állunk fel, az csak a jó Isten tudja, de ma még szeretnénk kielvezni a siker ízét.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Te mész arra, én meg erre?
3: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
2: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
3: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
2: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
4: Végre egy új családi program.
5: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.

0: Győzelemmel búcsúzott a hazai pályától az idei szezonban a Ceglédi KKS-e az NB1 B29. Fordulójában. Egy csodás sorozat 8. győzelmét húzta be ezzel a sárga-kék alakulat. A vendég DVTK ellen végig kézben tartotta a mérkőzést a Cegléd, és a kilátogató több mint 600 néző büszkén könyvelhette el, hogy kedvenceik 8 forduló óta mindenkit legyőztek a bajnokságban. Cegléd, DVTK, 31-24. Tóth Norbert szavai a mérkőzés után. A 8 mérkőzéses győzelmi sorozat egy kemény váltás része. A fiúk azóta is tartják az ígéretüket. Megemelem előttük a kalapom. Köszönjük a szurkolóktól kapott egész éves támogatást, akik most is nagy létszámmal buzdítottak minket. A csapat már látja és érzi, hogy milyen, ha egy ceglédi címeres mez van rajtuk, ami nekem egy különleges és szívemhez közel álló dolog amúgy is. Nagyon jól álltunk bele a mérkőzésbe, Pinyesz a kapuban magas védés számot teljesített. Bár a második fél időre elfáradtunk, meleg volt, de tisztességgel lehoztuk ezt a meccset és a tavaszt. Köszönöm a csapatnak és köszönöm a kilátogató szurkolóknak, és azoknak is, akik nem tudtak itt lenni, de valamilyen fórumon követnek minket. Még van egy egri túránk, meglátjuk, hogy téttel vagy tét nélkül kell odautazni, de ezzel a csapattal, főleg az első fél idei teljesítménnyel, lesz keresni valónk ott is.
1: Cegléd Rádió! 92.5.

0: Bajnok a Ceglédi KKS-e. A szezon utolsó fordulójában a Békés Csaba látogatott a Ceglédre. A CKKS-ének mindenképpen nyernie kellett ahhoz, hogy megszerezze a bajnoki címet. A győzelem egy percig sem forgott veszélybe, a ceglédi srácok fegyelmezett és tudatos játéka nagy arányú győzelmet és aranyérmet hozott. Cegléd, Békés Csaba, 34-22. Varga Péterre a ceglédiek vezetőedzője így nyilatkozott. Az utolsó lépcsőfokot sikerült meglépni, büszke vagyok az egész éves teljesítményre. Mindenki minket akart megverni, és mi álltuk a sarat. A mai teljesítményt nem értékeljük, a két pont volt a fontos, és mindenki gólt is tudott lőni, és ez a legfontosabb. Megérdemelt bajnoki címet szerzett a csapatom, büszke vagyok rájuk, gratulálok!
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.

Jonas Vingegaard átvette a rózsaszín trikót Afonso Eulaliótól, miután szombaton közel egy perces előnnyel gurult át a Giro d'Italia 14. szakaszának célvonalán, ezzel pedig az említett portugál előtt szűk 2,5 perces, míg legnagyobb kihívója Félix Gál előtt 2 perc 50 másodperces előnye van a Viszma versenyzőjének. Az összetett mellett a hegyi pontversenyt is vezeti a dán, a legjobb 25 év alatti versenyző továbbra is Eulalió. Jövő héten a hétfői pihenőnap után sűrűsödnek majd a hegyi szakaszok, kedden az Alpokba érkezik a mezőny, rendhagyó módon Svájcból, Belinzónából indul majd a szakasz, és Káriban ér véget, szintén Svájcban. Komoly hegyi csatára még a 19. és a 20. szakaszon lehet számítani, aztán pedig Rómában ér véget a 3 hét, ahol minden bizonnyal a maradék sprinterek küzdenek majd egy esetleges szakasz győzelemért.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.

0: Két évvel azután, hogy a harmadik helyen zárt a Girona a bajnoki tabellán, a következő szezont a másodosztályban tölti majd a katalán csapat. Az nem volt nagy meglepetés, hogy az Oviedo kiesett, de az, hogy a Vedat Murikit is soraiban tudom Mallorca is a Segundában folytatja, az már annál inkább, igaz a koszovói alig hamarad Mallorcában, ezek után kérője lesz bőven a nyáron. Egy régi ismerős azonban már biztosan ott lesz jövőre a Primera Divisionban, ugyanis a Racing Santander két fordulóval a Segunda vége előtt 7 pontos előnyben van a harmadik Almeriával szemben, ami azt jelenti, hogy biztosan automatikus feljutást érő pozícióban végez majd a tabellán. A Deportivo La Coruña-nak is komoly esélye van erre, ők jelenleg a második biztos feljutó pozícióban vannak, viszont csak 3 ponttal az imént említett Almeria előtt. A harmadik feljutó majd a tabella harmadik, negyedik, ötödik, hatodik helyezettei közül kerül ki, a harmadik helyezett a hatodikkal, a negyedik az ötödikkel csap össze, a párharcok győztesei pedig feljutási döntőben mérkőznek majd meg a feljutásért.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Volt Kyle Busch, a Richard Childress Racing NASCAR Cup Series pilótája, valamint a versenysorozat 2015-ös és 19-es bajnoka. A modernnél a legtöbb futam győzelmével, szám szerint 63-mal rendelkező Busch csütörtökön lett rosszul, a kórházba szállítása után nem sokkal pedig életét vesztette. Óriási veszteség ez az amerikai stock car versenyzésnek és az egész autósportnak egyaránt. Busch személyében egy olyan kiváló, született pilótát veszítettünk, akinek mindene volt a NASCAR, azt tervezte, addig versenyez majd, míg fia Braxton is megérkezik a mezőnybe. A csapata az RCR azonnal felfüggesztette Busch 8-as számú autóját, mindaddig, míg Kyle terve meg nem valósul. Nemes gesztussal nyilvánított részvétet a csapat a család felé. Kyle Busch mindösszesen 41 éves volt.

0: Cegléd Rádió sporthíreit hallották. Egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljak a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallották. Hallgassanak bennünket legközelebb is. Viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170.
4: Goldi Geri vagyok, a reppelő kutya.
3: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörös Marti téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldi Geri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a poharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Közlekedési információk.
5: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőér létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Újra együtt lehetünk. Egészen este 6 óráig hallgathatnak rá. Most folytatjuk dalokkal a Plusz-mínusz kettőt. Nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban nyilván azok számára, akik lemaradtak a Jó reggelt Szeged című műsorunkra, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval mindjárt napi horoszkóp, tartsanak velem.
0: Szegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilm vetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvence.

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Ne hagyd magad megtéveszteni, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottója, hogy miért, ez nem sokára kiderül. Kos, ma kissé fáradékonyabb lehetsz az átlagosnál, de iddel nincsen benne semmi rendkívüli. Az évnek ebben az időszakában ez majdnem hogy természetes. Tervezz be több pihenést a mai napba, és ne tartsd ördögtől valónak azt sem, ha ebéd után alkalmat keresel egy kis szúnyókálásra, ejtőzésre. Már fél órai szinte újjá fog varázsolni, meglátod. Bika, ha stresszes és leterhelt vagy, akkor egy romantikus programra valószínűleg éppen gondolni sem tudsz. Pedig nem lenne baj, ha egy kis előre tervezéssel foglalkoznál ezzel a kérdéssel is, mert a húzós napok egyszer véget érnek, és akkor meg már késő lehet kapkodni. Hallgass meg egy ajánlatot, amely ma szembe jön veled ez ügyben. Ikrek, ma valaki, akinek talán számítottál a segítségére vagy jelenlétére, távol marad vagy átütemezi a részvételt. Megteheted, hogy egyedül állsz ki a közös feladatoknak, de nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Ha van rá mód, légy inkább rugalmas, és tervezd át te is a napodat. A munka megvár. Rák, ma valaki a támogatásodat kéri, és nem is te lennél, ha mindent félretéve nem sietnél egyből a segítségére az illetőnek. Ez egy nagyon jó és szerethető tulajdonságod, de ma légy tekintettel a saját dolgaidra is, nehogy úgy alakuljon a helyzet, hogy valaki más igényei miatt a közvetlen környezetet kerül kellemetlen helyzetbe. Oroszlán, ha ma valami nem úgy sikerül, ahogyan tervezted, még nem kell a kútba ugranod, nem minden nap egyforma, és nem is lehet minden nap egyformán sikeres. Tedd félre most azokat a dolgokat, amelyekkel úgy érzed, hogy elakadtál, és folytasd holnap ott, ahol abba hagytad, az már egy másik játék lesz, meglátod. Szűz, ha bánt valami vagy egy kudarc ért a közelmúltban, ne azzal teljen a napod, hogy azon rágódsz és folyamatosan elemzed a helyzetet azon gondolkodva, hogy történhetett volna másképpen. Foglald el magadat, szervezz valami programot, vagy fogadj el egy meghívást, tegyél bármit, csak ne agyalj feleslegesen, élvezd inkább az életet. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Ceglid Rádió. FM 92.5.

is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma egy kiábrándító hírt kaphatsz valahonnan, és ez elég rendesen rányomhatja a bélyegét a hangulatodra. Ne hagyd, hogy ez a negatívum határozza meg az egész napodat. Foglald el magadat, de ne csak munkával, légy aktív, szervezz programot, de ha lehet, ne egyedül. Estére talán már arra sem emlékszel majd, miért is voltál szomorú. Skorpió, ma gyanút foghatsz, hogy valaki kihasznál és megtéveszt. De mielőtt konkrétan tennél is valamit az üggyel kapcsolatban, várj egy kicsit, mindenek előtt bizonyosodj meg róla, hogy a feltevésed helyes, és gyűjts bizonyítékot önmagad és a külvilág számára. Ennek birtokában aztán lépj, határozottan és keményen, nehéz ügy lesz, de még mindig jobb, mint fenntartani egy ilyen állapotot. Nyilas, vannak ügyek, melyeknél olyan lassan haladnak körülöttünk, hogy ilyenkor azt gondoljuk, elakadtak valahol. Különösen igaz, ez hivatalos ügyekre vagy pénzügyekre. Néha szükség is van a dolgok megtámogatására, ha változást akarunk. Állj ma a sarkadra, és légy határozott, érd el, hogy akinek kell, végezze rendesen a dolgát. Bak, ha csak nem nagyon fontos, ma kerüld el a nagy odafigyelést igénylő szellemi munkákat, és koncentrálj inkább a gyakorlati feladatokra. Végez olyasmit, melyben már nagy rutinod van, vagy amely nem igényli tőled a nagy koncentrációt. Kis és szétszórt lehetsz ugyanis agyilag, és még az sem kizárt, hogy érzel valamit, amely feltűnően hasonlít egy kezdődő tavaszi bezsongásra. Vízöntő. Valószínűleg te is azok közé tartozol, akik úgy gondolják, hogy az álmok nem véletlenül alakulnak úgy, ahogy néha az univerzum üzen számunkra ezeken keresztül, és ha megfejtjük az üzenetet, az nagyban segít eligazodni a világ dolgaiban. Néha persze egy álom nem más, mint az elménk reakciója egy teljesen egyszerű eseményre, például egy nehezebb vacsorára. Most lehet, hogy veled is inkább ez lesz a helyzet. És végül halak, nézd át a naptáradat, és gondolkodj el alaposan azon, hogy nem felejtettél-e el valamit. Ma könnyen előfordulhat, hogy kiadja az agyad, és talán

0: Ben aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap, kedden, csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk délutára. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi, észak-nyugati, illetve nyugati szél több felé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felől egy hideg front érkezik, erős, időnként viharossá fokozódó északi északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt többfelé 30 fok körül alakul. Délen elérhetjük a 33-34 fokot, majd a front érkezését követően több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felőttünk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, néhány fokot mérséklődik a kánikula, délután 23-27 fok között tetőzik a hőmérséklet.

0: kedves hallgatók, a délelőttnek vége, a délután mindjárt indul nálunk ezzel a felvétellel. Ezt a slágert játszom azonnal, a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
4: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
5: Goldigeri vagyok, a repterő kutya.
3: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a poharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Ma is nyárias idő lesz, sok napsütéssel. A héten aláírhatják az uniós pénzekkel kapcsolatos megállapodást. Szünetel a jegyvásárlás a vasúti pénztárakban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Ma van pünkösd hétfő, amely a húsvét utáni 50. naphoz kötődő keresztény ünnep része. Pünkösd ősi tavasz köszöntő ünnep is. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi király és királyné választásának szokása, de kapcsolódik hozzá időjárás és termésjóslás is. Pünkösd a virágvasárnappal elkezdődő tavasz köszöntés és termékenységvarázslás szokásrendszerének lezáró ünnepe. A kormány célja, hogy hazahozza az újjáépítési alapban beragadt teljes összeget, a 10,4 milliárd eurót. Erről beszélt Magyar Péter az RTL-nek adott interjújában. A miniszterelnök szerint a forrásra a magyar gazdaság beindításához van szükség, és sorsdöntőnek nevezte a pénzek lehívásával kapcsolatban folytatott brüsszeli tárgyalásokat. A kormányfő a héten ismét Brüsszelbe utazik tárgyalni, és a tervek szerint megállapodást ír alá Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Videomaratont indított az olasz államfő a köztársasági forma 80. évfordulója alkalmából. Sergio Mattarella arra kérte honfitársait, hogy rövid felvételeken mondják el, mit jelent számukra a köztársaság. Az elnöki honlapon már is több ezer videó látható. Több színész, sportoló és közszereplő is megosztotta gondolatait. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választották a korábbi monarchia helyett a köztársasági államformát. Hamarosan kezdődik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A Cannes, Velence, Locarno és Berlin után Budapesten is látható alkotásokat 5 szekcióba rendezték. A válogatásokat a fesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Dorka és Indigo végezte. A versenyprogram mellett egy kortárs, brit válogatást is láthat a közönség, csütörtöktől egy héten át a fővárosi Puskin moziban. Műszaki hiba miatt nem lehet jegyet vásárolni a MÁV csoport járataira a pénztáraknál, a jegyautomatáknál és a járatok fedélzetén, tudatta a MÁV Inform. A MÁV Plus és a MÁV applikáció, valamint a mavplus.hu és a jegy.mav.hu segítségével továbbra is lehet menetjegyet váltani. A hiba javításán dolgoznak. nagyon erős az UVB-sugárzás. A Hungarumet arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállat takaró pólót viselni, illetve szalmakalapot, valamint fényvédőkrémet használni.
2: Az időjárásról.
6: Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor azért előfordulhat, a Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyári a száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sáverhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
7: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg jó étvágyat az ebédhez. Folytatjuk azonnal a plusz-mínusz kettőt a kiváló slágerekkel, a Ceglédia kedvenceivel. Nem sokára pedig a lapszemlével. Tartsanak ezért is velem.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: I will find the timing.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a blik.hu oldalal alapszemlét. Faja Beának határozott elképzelése van arról, hogyan tud jól működni egy párkapcsolat. Azt Faja, fontos hozzá párkapcsolati szerződést kötni. Az énekesnő, amikor még szingli volt, az első ilyen vázlatot egyedül készített el, amikor pedig a kedvesével összejöttek, együtt fogalmazták meg a kritériumaikat a jól működő kapcsolathoz. Úgy neveztem el, hogy párkapcsolati előszerződés tervezet. Szingliként kezdtem el rajta dolgozni, és hihetetlen, hogy minden betűje bejött. Például az, hogy a párom is szülő legyen. Amikor találkoztunk, mondtam neki, hogy én nem ezt a romantikus, villámcsapásos dolgot keresem, mert az tart, ameddig tart, hanem azt szeretném, hogy növekedjünk együtt. Azt felelte, rendben. Kértem tőle, hogy ő is írjon egy tervezetet. Azóta, amikor valami meghullámzik közöttünk, mindig figyelmeztetjük egymást, hogy mit rögzítettünk a szerződésben. Mesélte korábban a két gyermekes édesanyja, aki részleteket is megosztott a szerződésből. A párjával például kikötötték, hogy mindketten figyeljenek oda a testükre, mozogjanak, táplálkozzanak egészségesen, és kezeljék a problémáikat. Az énekesnő arról is nyíltan beszélt, hogy ezt a szerződést fontos lenne időről időre, például 5 évente újra átbeszélni, és ha kell változtatni rajta, majd újra megkötni. Most egy új dal megszületésénél a követőinek szánt tanácsban is megjelent ez a szerződés. És ha egyet meglelek, akkor mit tegyek? Hát helyez szilárd alapokra a kapcsolatot, például egy párkapcsolati szerződéssel, tanácsolta Bea, aki gyönyörű fehér mennyasszonyi ruhában pózolt a fényképen, amely az új dalhoz készített klip forgatásán születhetett. És még mindig maradunk egy picit a blik.hu oldalán. Hosszú méltósággal visel betegség után, 64 éves korában ugye elhunyt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. A Kapa és Pepe páros legendás alakja olyan kultuszfilmek szereplője volt, mint a Kontroll, az Argó, a Madei Hungária vagy a Kincsem. Nagy sikerű sorozatokban válótársak, Apa Tigris pedig tovább növelte a népszerűségét, Alála megdöbbentette a közönséget és kollégáit. Simon Kornél színész életének 15 éve szerves része volt Scherer Péter, és már tudott arról, hogy a pályatársa beteg küzd, mégis nehezen találta a szavakat, amikor a lap megkereste. Megdöbbentő, sajnos nem teljesen váratlan, de akkor is megdöbbentő sóhajtott Simon Kornél, aki másfél évtizede játszott együtt a Pletykafészek című előadásban Scherrerrel. Utoljára 2 héttel ezelőtt álltak közösen a Centrál Színház színpadán. Folyamatosan játszottunk együtt, nem nagyon intenzíven, de azért havi 1-2 alkalommal találkoztunk. Ő volt az az ember, akit mindenki szeretett, és mindig volt egy huncut beszólása mindenkinek. Egészen egyedi és speciális humora volt, és én ezt nagyon szeretem, tette hozzá Simon Korné, akit hallatlan sokkolt szeretett kollégájának halálhíre. Amikor beteg lett, nagyon látszott, hogy le van gyengülve. Nem volt ez publikus, de nyilván vannak bizonyos jelei annak, hogy az ember gyógykezelés alatt áll, ám sosem turnézott a betegségével. Azt hiszem, nagyon keményen állt bele ebbe a dologba és küzdött ellene, hiszen nem az a fajta volt, aki irgalomért esedezik vagy segítséget kér. Aztán egyszer csak jobban lett, de azért tavaly nyáron volt egy pont egy nagyobb veszedelem, akkor nem lehetett tudni, lesz-e ennek a dalnak folytatása. Mesélte a közel 1 évvel ezelőtti időszakról Simon Kornél, aki nagyon örült annak, hogy ősztől újra maga mellett tudhatta a színpadon Scherer Pétert. És hogy mit mondott még ezen kívül, ez is elolvasható a blik.hu felületen.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Lapszemlével folytatjuk, tehát itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu oldalon. Kedves hallgatók, tavaly decemberben érkezett a lesújtó hír, ugye, hogy elhunyt az ország egyik kedvenc színésze, Kállói Molnár Péter, rövid lefolyású betegségben hunyt el. A tragédia után özvegye most elárulta, hogyan képes átvészelni a gyász időszakát. Kállói Molnár Péter halála nem csak a rajongókat, de kollégáit is megrendítette, nem is beszélve özvegyéről, aki teljesen összetört a hír hallatán. Lestár Ágnes a TV2 Mokka című műsorában járt, a beszámolt jelenlegi állapotáról, illetve bejelentette, hogy júniusban átadják az első Kállói Molnár Péter díjat is. A szerencsés nyertesek nevét még nem fedte fel. Nagyon furcsa skizofrénia ez. Egyfelől van az embernek a világban való léte, és akkor nagyon jól vagyok. Másfelől pedig van egy pillanat, amikor az ember becsukja az ajtót otthon, és akkor nyilván nem vagyok jól. Becsukom, és hárman vagyunk négy helyett. Ha kinyitom az ajtót, akkor viszont nagyon jól vagyok, mondta a Mokka stúdiójában. Szó szerint idéztem Lestár Ágnes. Szerencsére nem egyedül vészelte át az elmúlt hónapokat. Kállói Molnár Péter özvegye sokan segítenek neki ebben a pokoli időszakban. Egy nagyon nagy és segítő közösséggel találtam magam szemben, rajongók, barátok, munkatársak személyében, mint például Venyige Péter, aki mellém állt és vitte a zászlót. Megcsinált egy Kállói Molnár Péter alapítványt, ahol sok barát és ismert ember segít nekünk, árult el a gyászoló feleség. Minden alapítványnak szerintem ugyanaz a célja. Akinek a nevét viseli, annak az emlékét őrizni, és annak az embernek a múltját becsúsztatni a jelenbe és a jövővé tenni. Valahogy örökkévalóvá tenni az embert. Másfelől az is cél, hogy azokat, akik a szakmában úgy vannak jelen, ahogy Péter, azokat az embereket díjazni tudjuk, jegyezte meg Lestár Ágnes. Már az időpont is megvan, hogy mikor kapja meg a két kiemelkedő tehetség a díjat. Június 2-án fogjuk átadni az elismeréseket a két színésznek. Lesz egy nagyon édes este, mivel lemegy először egy teljes sör előadás, illetve lesz egy activity is. Harmadrészt az esvénypontjaként bejelentése kerül ez a bizonyos Kállói Molnár Péter alapítvány és díjátadás is, emelte ki Kállói Molnár Péter özvegye. Ezzel a témával is foglalkozik részletesebben, tehát a borsonline.hu felület.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetméter.

0: Pétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápiószentmártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
1: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
3: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
2: Dehogy, ide a Nádasba.
3: Na de Béla, maga huncut?
2: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
4: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
5: Eladnád az ingatlanod?
6: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
6: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
6: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
6: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
6: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
0: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
7: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
8: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap, kedden, csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk délutára. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi, észak-nyugati, illetve nyugati szél több felé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felől egy hideg front érkezik erős, időnként viharossá fokozódó északi-északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt több felé 30 fok körül alakul. Délen elérhetjük a 33-34 fokot, majd a front érkezését követően több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felőttünk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, néhány fokot mérséklődik a kánikula, délután 23-27 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Kedves hallgatók, azonnal megmutatom, hogy mivel indul a következő felvonás. A friss információkat követően egy új dal szól majd Bruno Mars előadásában. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58. Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az MK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Folytatódik a kánikula. Nyílt levélben kritizálták a volt miniszterek Orbán Anitát. Választ is kaptak. Számos köztéri előadás és közös tánc is lesz az idei placon. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Nyílt levélben reagáltak az Orbán kormány egykori tagjai az új külügyminiszternek, amiért a napokban egy prágai rendezvényen korrupcióval vádolta őket. A levélben úgy fogalmaztak, az Orbán Viktor kormányait szolgáló hosszú időszaka alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt sem tett semmilyen korrupciógyanús ügyben. Azt is írták, hogy az Orbán kormány vezetői betartották a törvényeket, ezért visszautasítják a vádakat. Orbán Anitát árulónak nevezték, és azt üzenték a külügyminiszternek, hogy szégyelje magát. Nem ő változott meg, hanem az a rendszer, amelyet egykori kollégái védeni próbálnak. Így reagált Orbán Anita a fideszes volt kormánytagok nyílt levelére. Úgy fogalmazott, éveken át belülről látta, hogyan váltja fel a szakmaiságot a lojalitás, az ország érdekét a személyes érdek, a hazáért való munkát pedig a vagyonok megszerzése. A külügyminiszter jelezte, sokat mondó, hogy az eltűnt közpénzekről, a leépülő államról, a külföldi érdekek kritikátlan kiszolgálásáról egyetlen szót sem írnak kritikusai. Hűnek lenni pedig nem egy politikai oldalhoz, hanem Magyarországhoz szeretne, zárta közösségi oldalán közzétett bejegyzését Orbán Anita. Magyar Péter közösségi oldalán reagált az aláírás nélkül kiadott gyalászkodó levélre. A miniszterelnök közölte, azok árulózzák most Magyarország miniszterelnök helyettesét, akik éveken keresztül elárulták a hazát és a magyarokat. Azok, akik tálcán kínálták fel az országot idegeneknek, orosz hekkereket és idegen ügynököket hívtak segítségül. Magyar Péter jelezte, azt a női minisztert támadják és gyalázzák, akit ellentétben Szijjártó Péterrel nem véd 60 tekes a magyar adófizetők pénzén. Végezetül azt kérte, a volt miniszterelnök ne bújjon nők szoknyája mögé, játszon nyílt lapokkal és vállalja a tetteiért a felelősséget. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket holnaptól a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen ugyanarra az élőben streamelt zenére. Nagyon erős az UVB-sugárzás az ország nagy részén. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Délután 3-ig még érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró póló viselése, valamint a fényvédő krém használata is.
2: Az időjárásról.
6: Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor azért előfordulhat, a Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart, az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sáverhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszerep, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem ezért is. Na meg persze jönnek majd a fontos, hasznos infók is. Füleljenek ránk.
0: FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazar Elé és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelség. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Ceglédi Rádió.

0: Hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap, kedden, csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk délutára. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi, észak-nyugati, illetve nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felől egy hideg front érkezik erős, időnként viharossá fokozódó északi, észak-nyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt többfelé 30 fok körül alakul. Délen elérhetjük a 33-34 fokot, majd a front érkezését követően több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felőttünk, csapadék nem valószínű. Az észak-nyugati szél élénk, néhol erős lesz, néhány fokot mérséklődik a kánikula. Délután 23-27 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Startup

0: optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
1: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap, kedden, csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk délutára. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi, észak-nyugati, illetve nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felől egy hideg front érkezik erős, időnként viharossá fokozódó északi északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt többfelé 30 fok körül alakul. Délen elérhetjük a 33-34 fokot, majd a front érkezését követően több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felőttünk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, néhány fokot mérséklődik a kánikula, délután 23-27 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, a Plusz Minusz 2-nek vége, a hétfő délután mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Michael Jackson énekel, majd nekünk, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Nagyon erős az UVB sugárzás az ország nagy részén. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. Kigyulladt egy családi ház Szentesen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leópápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartottak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa és részt vett. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Kigyulladt egy családi ház Szentesen, a lángok azután csaptak fel, hogy a konyhában felrobbant egy gázpalack. A 100 négyzetméteres házban a lángok a tetőn is kitörtek, valamint egy 50 négyzetméteres melléképületet is érintettek. A szentesi, a csongrádi és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók 7 vízsugárral oltották el a lángokat. Már csaknem 1000 ebola gyanús esetet vizsgálnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Minden tizedik embernél már beigazolódott, hogy megfertőződött a vírussal. A halottak száma pedig 200 fölé emelkedett, tájékoztatott az Egészségügyi Világszervezet. Mivel a mostani variáns ellen nincs védőoltás, a fertőzés terjedését csak karanténnal és az esetek gyors felismerésével tudják akadályozni. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket holnaptól a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen ugyanarra az élőben streamelt zenére. Nagyon erős az UVB sugárzás az ország nagy részén. A Hungaromet arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Délután 3 óráig érdemes kerülni a napot, és javasolt vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata.
2: Az időjárásról.
7: Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel, hamarosan pedig egy beszélgetésnek köszönhetően Pünkösdről lesz szó, ezért is maradjanak velünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Itt minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kisállateledelbe, Cegléd, Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is egy beszélgetéssel folytatjuk a téma pünköst, a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: És mikor a pünkösd napja eljött, minnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtelének minnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniok. Így kezdődik az apostolok cselekedeteinek második része a Szent Bibliában, és ezzel kezdem azt a beszélgetést, amelyben partnerem lesz Szabó Árpád Csaba, pelszegi református lelkipásztor, akit nagy-nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Szervusz, Csaba!
3: Szervusz, szeretettel köszöntelek, és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
2: Hát beszélgessünk a pünkösdről, a közelgő pünkösd ünnepéről, ami hát nagyon sok mindent hordoz magában, és azért, ha visszaemlékszem az én gyerekkoromra, akkor hát akkoriban nem igen volt erről szó, megmondom őszintén, ott a 60-as, 70-es, sőt a 80-as években sem nagyon sokat beszéltek erről, még azt se tudtuk talán, hogy a húsvét utáni 50. nap a pünkösd nap. Talán a pünkösdi rózsa, meg ilyesmi népdalokat énekeltünk, de ettől függetlenül valamiért ez az ünnep úgy kilóg a sorból. Jó, a karácsonyról is annyit tudtunk, hogy akkor ajándékot kapunk, a húsvétról azt tudtuk, hogy akkor locsoljuk a lányokat, de igazából ezeknek az egyházi tartalmáról hát nagyon keveset tanult az a generáció, mondjuk az én generációm is.
3: Igen, hát abban az időszakban azért erősen nem volt divatos ezekről a dolgokról beszélni, és a Szentírás üzenetével közelíteni az emberekhez, mindent megpróbáltak átcímkézni, és egy új jelentéstartalommal megtölteni. Volt, igen, amit nagyobb sikerre, volt, amit kevésbé. Vagy az állj az élére, és térítsd el típusú gondolat, aha, vagy a hajt, hogy a feledésbe merüljön, és lehet, hogy a pünkösd ebbe az utóbbi kategóriába esett, hiszen talán nem is annyira megragadható az emberek számára. A másik két általad is említett nagy üdvtörténeti ünnepünk főszereplője Jézus Krisztus, ugye karácsonykor, igen, az ő megszületésére, nagypénteket, húsvétot megelőzően nagypénteken az ő kereszthalálára, és húsvétkor pedig a halálból való feltámadására emlékezünk, ezt ünnepeljük. Pünkösd nem egy ilyen emberi történéshez kapcsolódik, hanem az Isten munkájához, amely az embereken keresztül ment végbe.
2: Persze.
3: Hiszen ha tovább olvassuk azt az általad már megkezdett ige szakaszt, akkor azt látjuk, hogy ez a lélek, ez az isteni lélek, amely pünköstkor kiárat, ez közösségbe gyűjtötte az embereket, együtt voltak 120 főnyi sokasság, és csodálatos jeleket tapasztaltak meg, amely aztán további ezreknek az életét változtatta meg ott azon a napon.
2: Igen. A pünkösd már így említi maga a Szentírás is, hogy és amikor a pünkösd napja eljött.
3: Nagyon szemfüles vagy, így van.
2: Igen, tehát ez azt jelenti, hogy már ez korábban is egyfajta ünnep volt?
3: Abszolút, igen.
2: Igen.
3: Tehát az Új és az Új Szövetség Istennek az igéje, mind a kettő, ezt mi keresztjének nevezünk így Ószövetségnek, ugye Héber Bibliaként hivatkoznak, igen, rá, vagy a zsidó Bibliaként hivatkoznak az Ószövetségre. Ez egy nagy történetet mesél el. Isten nagy története, amely a világ teremtésétől, bűneseten és megváltáson át a világ újjáteremtése felé tart, és nagyon sok minden, amivel csak a Biblia vége felé találkozunk, az már, már megjelenik a Bibliában korábban is.
2: Igen.
3: Azt olvashatjuk ugyanebben a fejezetben, itt az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében, hogy ez a 120 főnyi sokasság, amely az Isten szent lelkének a kiáradásának a tanúja volt és átélője volt, az kimenve abból a belső szobából, abból az bezártságból, ahol voltak, egy nagy sokaságot talált Jeruzsálembe, amely ünnepre jött. Milyen ünnepre? Hát a pünkösd ünnepére, hiszen a pünkösdnek van egy ószövetségi jelentősége, amelyet, aha, a zsidók mind a mai napig tartanak és számon tartanak, ez a törvényadásnak az ünnepe.
2: Hoppa.
3: Amikor Mózes fent van a Sínai hegyen, 40 nap telik el, úgyhogy Mózes távol van a néptől, szövetségkötés 10 parancsolat, jön lefele a hegyről a két kőtáblával, és ennek a megünneplése az, ami aztán tovább ért. Az Isten is az ő népe közötti szövetségkötésnek az ünnepe ez.
2: Igen.
3: És ott van egy érdekes fordulat, ha már így visszakanyarodtunk az Ószövetségig, és hogy lássuk ezeket egyben. akkor a hegyről leérkező Mózes megdöbbenéssel látta, hogy az ő távolléte alatt a nép elfordult Istentől.
2: Bizony.
3: És az ő testvérének, mármint Mózes testvérének a közreműködésével, Áronnak a közreműködésével egy aranyborjút készített, és azelőtt hajbókolt, és egy szörnyű tragédiába torkollik ez a találkozás,
2: ez sajnos, igen.
3: Hiszen Mózes parancsára, aztán Isten parancsára felkötik a kardokat a léviták, a papi nemzetség tagjai, és keresztül kasul haladva táboron levágnak a népből 3000 ember. Tehát 3000 ember meghal ott ezen az ószövetségi pünkösdön, és kicsit ilyen libabőrös belegondolni, azok, akik ismerik a történetet, már előre érzik a csattanót, a poént benne, hogy hogyan fordul ez át, ez az átok, amely az ószövetségi pünkös következményeképpen ott jelentkezett, a nép hűtlenségé miatt, hogyan fordul el áldássá, hiszen a 12 tanítvány közül Péter előáll, második fejezet további versei részletezik az ő prédikációját, és leírják ennek a következményét, vagyis az, hogy 3000 ember megtért ott ezen az első alkalmon. Tehát az ószövetségi pünkös 3000 ember halálát idézi, lejön a törvény, és 3000 ember meghal, a törvény, aki elítél bennünket, Pál nagyon sokat ír erről, és az új szövetségben, amikor nem a törvény jön le, hanem az Isten lelke jön le, a kegyelem jön közel, ez most egy kicsit ilyen szitok szó, de mégis használjuk, mert ez egy nagyon fontos szó, az, hogy kegyelem. Amikor lejön a kegyelem, akkor pedig 3000 ember megtér, bemerítkezik, megkeresztelkedik, és létrejön az első keresztény gyülekezet.
2: Hú, ez érdekes. És hát ugye itt nyelveken szóltak, írja az írás, és nagyon sokféle nép ott volt ugye ezen az ünnepen, olyanok is, akik tulajdonképpen az ott beszélt, a Jeruzsálemben beszélt héber nyelvet nem is igazán ismerték, de mindenki értette azt, amit a prófétákat elmondtak. Ez egy nagyon érdekes momentum
3: ennek. Ugye Péter prédikál, egy ember beszél, és ha olvassuk ezt az ige szakaszt, azt látjuk, hogy egy olyan felsorolás jön, most nem kísérelem meg fejből elmondani, bártusok és médek és elámíták és római jövevények, mind egy 13 népcsoportot, nyelvet, kultúrát felvonultató felsorolás következik, és azt mondja, hogy mi mindnyájan halljuk a magunk nyelvén, tehát egy ember beszél, de mindenki a maga nyelvén hallotta, amint hirdeti Péter számukra Isten nagyságos dolgait. Tehát ez a csoda történik, hogy egy ember szólal meg, egy száj beszél, és különböző nyelveket beszélő emberek a számukra anyanyelvként beszélt nyelven értik meg és hallják ezt. Hát ezt nevezi a Szentírás ugye a nyelveken szólás ajándékának. Ebben most nem biztos, hogy célszerű nagyon belemenni, mert a különböző keresztény felekezetek eltérően értelmezik ezt a történést, és különböző felekezetek akár mai napig másképpen esetleg gyakorolják. Mi reformátusok ezt tanítjuk a nyelveken szólással kapcsolatban, mint ami egy olyan ajándéka volt az Istennek, amely érthető emberi nyelven Isten nagyságos dolgait hozta megragadható közelségbe az ott lévő sokaság számára.
2: Igen.
3: És igen, nem feltétlenül értették, hiszen a Biblia ószövetségi része, amely ebben az időszakban rendelkezésre áll, hiszen az új szövetség még nem iratott meg.
2: Persze.
3: Még most történnek az események, amiket majd később írásba fognak rögzíteni. A Bibliának az ószövetségi része ugye óhéber nyelven íródott, és már zsidó nép sem ezt a nyelvet beszélte, hanem egy arámi nyelvet Jézus Krisztus korában.
2: Igen. Hú, ez tényleg egy izgalmas időszak volt, és talán nem véletlen, hogy abban talán nincsen nagy vita, én azt hiszem a keresztény felekezetek között, hogy ezt tekintik az egyház úgymond születésnapjának.
3: Így
2: pünkösdöt, ugye?
3: Hát ezzel a 3000 megkeresztelkedett emberrel kezdetét vette az első keresztény gyülekezet. Jeruzsálemi gyülekezet, amely rögtön nem maradt önmaga, hanem mivel nagyon sok jövevényből, tehát zarándokból tevődött össze ez a gyülekezet, az ünnep végeztével, ami nem egy néhány órát, hanem minimum napokat, akár heteket jelentett.
2: Persze.
3: Ezek a zarándokok visszatértek, vitték magukkal ezt a megváltozott életet, ezt az üzenetet, és az egész római birodalomra kiterjedt nagyon rövid idő alatt a keresztény hit.
2: Igen. Pünkösd megünneplése az mikorra tehető, hogy mikor kezdődött igazából, amikor ezt az ünnepet kvázi kötelezően megünnepelték a keresztények?
3: Hát most megfogtál ennek, nem néztem ilyen szempontból utána. Azt tudom, hogy Jézus Krisztus halálból való feltámadása volt az, amit igazából először ünnepeltünk. Maga a karácsonyi ünnepkör is sokkal régebben kezdett, tehát évszázadokkal később kezdték el megünnepelni Jézus Krisztusnak a születését. Tehát így a történelem során elkezdtek ezek az események is nagyobb jelentőséget kapni az egyházban, és így módon külön ünnepnapot. nem tudom, hogy pontosan mikortól, de azt tudom, hogy egészen másképpen közeledtek a pünköstkhöz, mint ahogyan a mi átlag ember fejében ez a hozzáállás van, mert mi a többi ünnephez hasonlóan egyfajta emlékünnepként tekintünk a pünköskor. Tehát látjuk azt, hogy már az Ószövetségben Joel prófétánál megígért ígéret beteljesedik, Joelnél olvasok azt, hogy majd lészen az utolsó időkben ő kitöltöm az én lelkemet fiaitokra, leányaitokra, prófétának, álmokat látnak, és így tovább. Tehát az átlag ember egyfajta ilyen emlékünnepként, mint ahogy megemlékezünk Jézus Krisztus születéséről, megemlékezünk Jézus Krisztus szenvedéséről és haláláról, megemlékezünk Jézus halálból a feltámadásáról. Viszont a pünköst kapcsán nekem nagyon tetszik ez a megfogalmazás, mivel 11 néhány évvel ezelőtt találkoztam, hogy pünkös a legjelenvalóbb ünnepünk. Tehát a pünkös az nem egyszer megtörtént, és visszatekintünk, mint egy múltbeli eseményre, hanem ez a pünkös egy időszaknak a kezdete, egy korszaknak a kezdete, a törvény korszakát, amire ugye az ószövetségi pünkösdről való beszélgetéskor most kitértünk, a törvény korszakát egy új korszak váltotta fel, ez pedig a kegyelemnek a korszaka. Egyház korszaka, a kegyelem korszaka, és pünkös azóta is történik. Tehát itt nem annak az egy történésnek a sajátossága, rendkívülisége, a legnagyobb jelentősége a pünkösnek, hanem az, hogy ez azóta is történik. Tehát Isten az ő szent lelkét már nem csak úgy, mint az Ószövetségben, hogy egyes kiváltságos embereknek, királyoknak, prófétáknak, papoknak, vagy egy különleges feladat ellátásához adta, hanem az átlagemberhez jön közel az Isten, és azt mondja, hogy a lélek által én a te életedbe lakozást akarok venni, és így tudok elérkezni ahhoz a gondolathoz, amit én fontos gondolatnak gondolok, és szeretném ebbe a beszélgetésbe behozni, ez az, hogy problematikus ünnep számunkra a pünkös, és nem a különböző felekezeti hozzáállás miatt gondolom, hogy problematikus, hanem azért, mert egy ellentmondás van a mi életünk és a pünkösd jelentősége között, mégpedig azért, mert a pünkös az erőről szól, tehát az Isten ereje, az Isten bölcsessége az. A probléma az abból adódik, hogy egyfelől vágyunk erre az erőre. Hát ki ne szeretne erősebb lenni, nem csak fizikailag, hanem a mentális ereje, a befolyása, vágyunk erre az erőre, de ugyanakkor ez az erő, amely a pünkösben megadatik, ez egy személyhez kapcsolódó erő. Tehát ez az Istennek az ereje. Ez nem egy olyan erő, amit odaadnak neked, mint egy ilyen Joker kártya mondjuk, amit a pakliban lévő felhúzol, vagy kapsz egy ilyen kártyát, és ott van a kezedben, hogy bármikor szabadon kijátszhatod, hanem ez az erő, ez az Istenhez van kötve. Tehát azért gondolom, hogy ellentmondásos vagy problematikus, mert egyfelől vágyunk rá, hiszen az Isten ereje adatik meg számunkra, másfelől problematikus, mert csak annyiban adatik meg, és annyiban működik a mi életünkbe, amennyivel ez az Isten akaratával összhangban van.
2: És nekünk is hozzá kell tenni magunkat, ugye?
3: Igen, alávetni, alázat kell. Tehát, hogy amit Jézus imádkozik egész életében, és részletesen szó szerint ismerjük a Getsemani kertben mondott imádságát, hogy Uram, legyen meg a te akaratod.
2: Tehát, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te.
3: Hanem ahogy te. Igen. És kell nekünk az erő, mert gazdasági, politikai, egyéb eszmetörténeti hatalmukat ki akarjuk fejezni, de Isten nem akar nekünk így erőt adni, mert ez mindig zsarnoksághoz és elnyomáshoz vezet, hanem Isten az ő erejét arra adja, hogy az ő erejével tudjunk jelen lenni és pozitív hatást gyakorolni ebben a világban. Ebben látom én a pünkösnek a problematikáját, hogy erőt kínál és erre vágyunk, de ugyanakkor alázatot is feltételez nekünk, hogy legyen meg Uram a te akaratod. Ez már nem olyan szimpatikus. Alávetni magam, az én akaratomat, az én tervemet, és kimondani azt, amit Jézus ki tudott mondani a legnagyobb szenvedések óráján, hogy legyen meg a te akaratod, ez igazi önfeladást feltételez az embertől.
2: Fú, ez akár végszónak is nagyszerű, én azt hiszem, hiszen nagyon szépen kifejezi azt, hogy igen, ez egy olyan ünnep, amihez talán legjobban oda kell tennünk magunkat is, és áldozatot hozni azért, hogy ezt az ünnepet igazából átérezzük és megélhessük. Húsvét után 50 nappal pünkösd ünnepén, hát bizony-bizony érdemes ezen elgondolkodni, azt hiszem minden egyes embernek, mind a jó 8 milliárdnak itt a Földön. Nagyon szépen köszönöm, ebből a 8 milliárdból ketten ültünk most itt a stúdióban. Itt volt velem Szabó Árpád Csaba, református lelkipásztor, akinek nagyon szépen köszönöm ezeket a szép és építő gondolatokat, és áldott szép pünkösdöt kívánunk mindenkinek.
3: Áldott pünkösdöt!
1: Rádió. FM 92.5.
0: A beszélgetés után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András. Este 6-ig lehetünk együtt. Remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok!
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutató termünkben a Külső Kátai út 6 szám alatt.

0: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
1: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
2: Reklámot hallottak.
3: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvsklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16:30 kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvsklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5 tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretném.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Ez a dal szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
7: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
4: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
4: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
4: Igen, home staging-el is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
4: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
6: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-95-94.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Nagyon erős az UVB sugárzás az ország nagy részén. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leópápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartottak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa is részt vett. Holnap kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Kigyulladt egy családi ház Szentesen, a lángok azután csaptak fel, hogy a konyhában felrobbant egy gázpalack. A 100 négyzetméteres házban a lángok a tetőn is kitörtek, valamint egy 50 négyzetméteres melléképületet is érintettek. A szentesi, a csongrádi és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók 7 vízsugárral oltották el a lángokat. Már csaknem 1000 ebola gyanús esetet vizsgálnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Minden tizedik embernél már beigazolódott, hogy megfertőződött a vírussal. A halottak száma pedig 200 fölé emelkedett. Tájékoztatott az Egészségügyi Világszervezet. Mivel a mostani variáns ellen nincs védőoltás, a fertőzés terjedését csak karanténnal és az esetek gyors felismerésével tudják akadályozni. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket holnaptól a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen ugyanarra az élőben streamelt zenére. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot. Holnaptól hétköznapokon 18 óra 30 perctől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
2: Az időjárásról.
9: Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, remélem velem tartanak, azonnal folytatjuk dalokkal, a Ceglédiek kedvenceivel, fontos hasznos infokkal, programajánlóval és lapszemlével, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják, a telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCullough, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilm vetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió.

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel itt a Cegléd Rádióban. A nélkülözés és a Michael Jackson iránti rajongása indította el Budai Krisztián azon az úton, amely már az ország egyik legismertebb dalszerzőjévé és producerévé tette. Az előadó életében új korszak kezdődött, néhány hete megszületett ugyanis második gyermeke. Budai Krisztián gyerekkorának legmeghatározóbb alakja kétség kívül Michael Jackson volt, tehát a dalszerző producer úgy emlékszik, hogy nem csak zenei értelemben, hanem emberileg is óriási hatással volt rá a popikon, aki tulajdonképpen kijelölte számára az utat egy nehéz időszakban. Ahogy elváltak a szüleim, onnantól kezdve a zenébe menekültem, mert nem voltak játékai, mint a többi gyereknek, jelentette ki Budai Krisztián a Bliknek. Michael Jackson miatt kezdtem el az egészet, anyukám ezt észrevette 6 éves koromban, és ezután vitt magával különböző kulturális rendezvényekre, ahol én voltam a kis Michael Jackson. Először még csak a tánc volt, aztán jött az éneklés, és utána rájöttünk, olyat úgy sem tudunk csinálni, mint ő, ezért megpróbáltunk valami sajátot. Igazából ez a pár év az egész életemet meghatározta. Az elmúlt években azonban Krisztiánnak is meg kellett tapasztalnia, milyen az, amikor egy időre eltűnik az ihlet és megtorpan a karrier. 8 év folyamatos siker után elérkezett egy olyan időszak, amikor úgy éreztem, elveszítettem azt a kreatív közeget, melyben igazán működni tudtam. Volt egy 2 éves holt szezon nálam. Hazaköltöztettem a stúdiót, mert azt hittem, majd így jobb zenéket alkotok. Mégsem voltak sikeresek a dalok, utólag visszagondolva talán azért, mert otthon volt a stúdió, és nem tudtam átszellemülni. Engem zavartak a családtagjaim, én zavartam őket. Folyamatosan összefolyt a családi élet és a munka, és egyszerűen nem tudtam ugyanúgy belekerülni az alkotásba, mint korábban, emlékezett vissza Budai, majd elárulta, a fordulatot végül a párja hozta el, aki felismerte, hogy a kedvesének szüksége van egy külön alkotói térre, ahol kizárólag a zenére koncentrálhat. 2 év után mondta a párom, hogy kibérel nekem egy stúdióhelységet, menjek oda, és ott dolgozzak. A készülő új albumomról már 6 dal kijött, és mindegyik sláger lesz, szóval most megint egy nagyon jó korszak jön. Budai ma már hálával gondol vissza az élete nehéz időszakaira is. Úgy érzi, minden rossz tapasztalat tanított neki valamit, és ezek nélkül nem lenne az az ember, aki ma. Mindennek csak köszönetet tudok mondani, még a gyerekkori sérüléseknek is, mert biztos meg kellett tanulnom belőlük valamit. Minden reggel úgy kezdem a napot, hogy leülök a kávémmal vagy a teámmal, és hálát adok mindenért. Nem a telefonomat nyomkodom rögtön. Volt egy bizonyos átállási időszak, amikor egy komolyabb életre kellett váltani. A feleségem nagyon kitartó volt mellettem, úgyhogy mondhatni, valahol megmentette az életemet, mondta a kendőzetlen őszintességgel a 42 éves énekes, aki azt is bevallott, hogy korábban nem töltött elég időt az első gyermekével, a most 5 éves Kristóffal. Március végén megszületett a kislányunk Zoja, a kisfiam a sok mindenből kimaradtam, most szeretném igazán kivenni a részemet mindenből, bírom a gyűrődést, korábban megszoktam, hogy nem sokat alszom ilyen, és most minden szabadidőmet vele töltöm. A blik.hu tehát Budaival is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió.

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Lapszemlével folytatjuk, tehát itt a 92-5 a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu oldal. Kedves hallgatók, tavaly decemberben érkezett a lesújtó hír, ugye, hogy elhunyt az ország egyik kedvenc színésze, Kállói Molnár Péter, rövid lefolyású betegségben hunyt el. A tragédia után özvegye most elárulta, hogyan képes átvészelni a gyász időszakát. Kállói Molnár Péter halála nem csak a rajongókat, de kollégáit is megrendítette, nem is beszélve özvegyéről, aki teljesen összetört a hír hallatán. Lestár Ágnes a TV2 Mokka című műsorában járt, a beszámolt jelenlegi állapotáról, illetve bejelentette, hogy júniusban átadják az első Kállói Molnár Péter díjat is. A szerencsés nyertesek nevét még nem fedte fel. Nagyon furcsa skizofrénia ez. Egyfelől van az embernek a világban való léte, és akkor nagyon jól vagyok. Másfelől pedig van egy pillanat, amikor az ember becsukja az ajtót otthon, és akkor nyilván nem vagyok jól. Becsukom, és hárman vagyunk négy helyett. Ha kinyitom az ajtót, akkor viszont nagyon jól vagyok, mondta a Mokka stúdiójában, szó szerint idéztem Lestár Ágnes. Szerencsére nem egyedül vészelte át az elmúlt hónapokat, Kállói Molnár Péter özvegye sokan segítenek neki ebben a pokoli időszakban. Egy nagyon nagy és segítő közösséggel találtam magam szemben, rajongók, barátok, munkatársak személyében, mint például Venyige Péter, aki mellém állt és vitte a zászlót. Megcsinált egy Kállói Molnár Péter alapítványt, ahol sok barát és ismert ember segít nekünk, árult el a gyászoló feleség. Minden alapítványnak szerintem ugyanaz a célja. Akinek a nevét viseli, annak az emlékét őrizni, és annak az embernek a múltját becsúsztatni a jelenbe és a jövővé tenni. Valahogy örökkévalóvá tenni az embert. Másfelől az is cél, hogy azokat, akik a szakmában úgy vannak jelen, ahogy Péter, azokat az embereket díjazni tudjuk, jegyezte meg Lestár Ágnes. Már az időpont is megvan, hogy mikor kapja meg a két kiemelkedő tehetség a díjat. Június 2-án fogjuk átadni az elismeréseket a két színésznek. Lesz egy nagyon édes este, mivel lemegy először egy teljes sör előadás, illetve lesz egy activity is. Harmadrészt az esvénypontjaként bejelentése kerül ez a bizonyos Kállói Molnár Péter alapítvány és díjátadás is, emelte ki Kállói Molnár Péter özvegye. Ezzel a témával is foglalkozik részletesebben, tehát a borsonline.hu felület.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
2: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül, mint

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
2: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Ezt nézd, milyen nagy.
7: Aszta.
3: És milyen szép.
7: Mintha új lenne.
3: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
7: Hát, ez főnyeremény.
5: Hölgyeim, erre vágynak. Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
8: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
9: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
10: A tőlünk rendelt géppől jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
9: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
8: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
11: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
12: Ti hova mentek idén nyaralni?
13: Ahova csak akarunk.
12: Jó, de mégis melyik hotelbe?
13: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
12: Komolyan? És honnan szereztetek?
13: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Következzen egy friss

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap, kedden, csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk délutára. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi, észak-nyugati, illetve nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felől egy hideg front érkezik erős, időnként viharossá fokozódó északi északnyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt többfelé 30 fok körül alakul. Délen elérhetjük a 33-34 fokot, majd a front érkezését követően több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felőttünk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, néhány fokot mérséklődik a kánikula, délután 23-27 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Ezt a dalt játszom azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 50. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
6: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7 millió 299 ezer forinttól, a Korando 7 millió 999 ezer forinttól, a Torres 9 millió 999 ezer forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
8: KGM. Made in Korea.
9: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Országszerte meleg az idő. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A héten két nagyvágány felújítási munka kezdődik. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A digitális forradalom hatásairól szól 14. Leópápa első enciklikája. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. A pápa hangsúlyozta, nem szabad engedni, hogy a mesterséges intelligencia kizárólag katonai, politikai logikát kövessen. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztatót tartottak a Vatikánban, amelyen először az egyház történetében a pápa is részt vett. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött az idény. A déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket kettől a plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Csütörtökön például közös tánc lesz több helyszínen ugyanarra az élőben streamelt zenére. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot, keddtől hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják. A héten két nagy vágány felújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei kettől egy hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani.
9: Az időjárásról.
10: Országszerte meleg az idő, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
9: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőért létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
9: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Így lesz ez ebben a szűk 60 percben is, a következő egy óra hosszában. Azonnal folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, a fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kis állateledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kis állateledel volt, csak is egy van.
6: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
3: Egy este, ahol a magyar jazz legendái találkoznak. Berki Tamás és a Sárik Péter Trió koncertje május 25-én este 19 órakor a Kossuth Művelődési Központ színpadán. Nem csak egy koncert, egy 80. születésnapi örömzene, fonogramdíjas dalok, jazz standardek és a Hintaló album legsikeresebb szerzeményei egy esten. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu. A koncert az NKA a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tic-tac boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel itt a Cegléd Rádióban. A nélkülözés és a Michael Jackson iránti rajongása indította el Budai Krisztián azon az úton, amely már az ország egyik legismertebb dalszerzőjévé és producerévé tette. Az előadó életében új korszak kezdődött, néhány hete megszületett ugyanis második gyermeke. Budai Krisztián gyerekkorának legmeghatározóbb alakja kétség kívül Michael Jackson volt, tehát a dalszerző producer úgy emlékszik, hogy nem csak zenei értelemben, hanem emberileg is óriási hatással volt rá a popikon, aki tulajdonképpen kijelölte számára az utat egy nehéz időszakban. Ahogy elváltak a szüleim, onnantól kezdve a zenébe menekültem, mert nem voltak játékai, mint a többi gyereknek, jelentette ki Budai Krisztián a Bliknek. Michael Jackson miatt kezdtem el az egészet, anyukám ezt észrevette 6 éves koromban, és ezután vitt magával különböző kulturális rendezvényekre, ahol én voltam a kis Michael Jackson. Először még csak a táncolt, aztán jött az éneklés, és utána rájöttünk, olyat úgy sem tudunk csinálni, mint ő, ezért megpróbáltunk valami sajátot. Igazából ez a pár év az egész életemet meghatározta. Az elmúlt években azonban Krisztiánnak is meg kellett tapasztalnia, milyen az, amikor egy időre eltűnik az ihlet és megtorpan a karrier. 8 év folyamatos siker után elérkezett egy olyan időszak, amikor úgy éreztem, elveszítettem azt a kreatív közeget, melyben igazán működni tudtam. Volt egy 2 éves holt szezon nálam. Hazaköltöztettem a stúdiót, mert azt hittem, majd így jobb zenéket alkotok. Mégsem voltak sikeresek a dalok, utólag visszagondolva talán azért, mert otthon volt a stúdió, és nem tudtam átszellemülni. Engem zavartak a családtagjaim, én zavartam őket. Folyamatosan összefolyt a családi élet és a munka, és egyszerűen nem tudtam ugyanúgy belekerülni az alkotásba, mint korábban, emlékezett vissza Budai, majd elárulta, a fordulatot végül a párja hozta el, aki felismerte, hogy a kedvesének szüksége van egy külön alkotói térre, ahol kizárólag a zenére koncentrálhat. 2 év után mondta a párom, hogy kibérel nekem egy stúdióhelységet, menjek oda, és ott dolgozzak. A készülő új albumomról már 6 dal kijött, és mindegyik sláger lesz, szóval most megint egy nagyon jó korszak jön. Budai ma már hálával gondol vissza az élete nehéz időszakaira is. Úgy érzi, minden rossz tapasztalat tanított neki valamit, és ezek nélkül nem lenne az az ember, aki ma. Mindennek csak köszönetet tudok mondani, még a gyerekkori sérüléseknek is, mert biztos meg kellett tanulnom belőlük valamit. Minden reggel úgy kezdem a napot, hogy leülök a kávémmal vagy a teámmal, és hálát adok mindenért. Nem a telefonomat nyomkodom rögtön. Volt egy bizonyos átállási időszak, amikor egy komolyabb életre kellett váltani. A feleségem nagyon kitartó volt mellettem, úgyhogy mondhatni, valahol megmentette az életemet, mondta a kendőzetlen őszintességgel a 42 éves énekes, aki azt is bevallott, hogy korábban nem töltött elég időt az első gyermekével, a most 5 éves Kristóffal. Március végén megszületett a kislányunk Zoja, a kisfiam a sok mindenből kimaradtam, most szeretném igazán kivenni a részemet mindenből, bírom a gyűrődést, korábban megszoktam, hogy nem sokat alszom ilyen, és most minden szabadidőmet vele töltöm. A blik.hu tehát Buraival is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk itt a 92-tön a Lapszemlével, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Fésős Nelly lánya hónap elején már összecsomagolt, Instagram oldalán még a szülőszobai táskáját is megmutatta. Juhú! Horváth Csenge május 18-ára volt szülésre kiírva, de a baba jól érezhette magát a pocakban, mivel csak csütörtökön érkezett meg. Az aprócska tündérlány világra jötte, egy már-már mesebeli történet része. A mama és a baba is jól vannak, ha valaki esetleg aggódott volna. A párakapcsolatukról nem szívesen beszélt, talán még azt is titokban akarták tartani, hogy a modell és a korábbi jégkorongozó összeházasodott, de csak annyit hagyd tegyek hozzá zárójelben, hogy annak idején, mikor kiderült, hogy összejöttek, akkor nekem volt egy tippem, akkor még nem néztem meg, hogy kiről van szó, hogy a pasi, mármint most már úgy fogalmazok, a férj, biztos vagyok benne, hogy egy jól menő üzletember, és igazam lett. Tehát most így fogalmaz a Bors, hogy korábbi jégkorongozó, így is lehet mondani. Persze, ez is hamar kiderült, mint ahogy az is, hogy Horváth Csenge terhes lett. A modell és a korábbi jégkorongozó két laki életet élnek. Erdély és Budapest között ingáznak, ám a gyermek megszületése ezen aligha nem változtat majd, hogy minél többet lehessenek együtt. Na tessék, gratulálunk egyébként a kisgyerekhez. Maradunk még a borsonline.hu oldalán. Rengetegen örültek, mikor kiderült, hogy a Megasztár következő évadának Ördög Nóra és Lékai Kis Ramona lesz a műsorvezetője. Szépen el is kezdődött a forgatást, akadt egy elég nagy gond. Elhúzódtak az Ázsia Express munkálatai, így Ördög Nóra nem tudott csatlakozni Lékai Kis Ramonához, akinek egyedül kellett elkezdeni a tehetségkutató vezetését. Egyébként remek hírt közölt a TV2,

interneten lehet látni egy képet, ahol szerepel, vagy amelyiken szerepel Ördög Nóra és Lékai kis Ramona. Fantasztikus hírek ezek. És még egy dolog, a Kísértés tavalyi szereplője, maradunk még mindig a Borsnál, korábban titkos esküvőjével hívta fel magára a figyelmet, plasztikai műtétről azonban soha nem vallott, ám most fény derült arra, hogy korábban kés alá feküdt. Török tímja, ő vajon ki lehet, elmondása szerint még nem esett át a mostani műtéten. A közösségi oldalán még a beavatkozás előtt jelentkezett be, hogy elmesélje rövid történetét. Éppen egy magánkórházban vagyok, kiveszik az implantátumot és felvarják. Sokat gondolkodtam rajta, hogy elmeséljem-e a sztorimat, mondta közösségi oldalán Timi, aki elmondása szerint később részletesen is beszámol majd döntéséről. Timi, amióta a köztudatban van, még soha nem vallott a plasztikai műtétjéről, de ezek szerint korábban már túl volt legalább egy beavatkozáson. A rajongók, ilyen is van neki, egyből találgatni kezdtek. Mit várnak fel? Mel, gondolom. Írt az egyik kommentelő, feltételezve, hogy a Mel implantátumot veteti ki a Kísértés sztárja. A videó elkészítése előtt Timi még nem volt tisztában azzal, hogy ennyi embernek kelti majd fel a figyelmét ezzel a rövid beszámolóval. Azonban a rajongók egyből elkezdték küldeni neki a pozitív üzeneteket. Én várom. Hogy lehet másnak a melműtétjét várni? Na mindegy. Mielőbbi jobbulást, minden alakuljon úgy, ahogy te szeretnéd, jó egészséget. Ilyen és ehhez hasonló kommenteket küldtek az emberek a Kísértés szereplőjének. Sokáig titokban tartotta Timi és Máté, hogy összeházasodtak. Ugye? Jogos a kérdés, és ki az a Máté? A riposztnak korábban részletesen mesélt a Kísértés korábbi szereplője. Az az igazság, hogy augusztusban tartottunk egy kis esküvőt, de az eredeti elképzeléseink alapján akartunk volna egy nagyot is. Menet közben viszont úgy döntöttünk, hogy nem vágyunk már a felhajtásra. Pontul sikerült minden, hogy szerettük volna, és egész egyszerűen már fölöslegesnek éreztük a 140 fős lakzit olyan távolabbi barátokkal, akikkel nem is vagyunk már napi kapcsolatban. Árulta el tehát Török Timi. Ha valaki tudja, hogy ki az a Török Timi, akkor biztos szereti is, és szereti, akkor róla olvashat mindenképpen a borsonline.hu felületen.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a kincsemáruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
5: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
2: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. Yeah.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap, kedden, csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk délutára. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi, észak-nyugati, illetve nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felől egy hideg front érkezik erős, időnként viharossá fokozódó északi, észak-nyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt többfelé 30 fok körül alakul. Délen elérhetjük a 33-34 fokot, majd a front érkezését követően több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felőttünk, csapadék nem valószínű. Az észak-nyugati szél élénk, néhol erős lesz, néhány fokot mérséklődik a kánikula, délután 23-27 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Mutatom azonnal, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal érkezik hozzánk Dasha és az Austin című közös ismerős. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
3: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
4: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
5: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezése tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Országszerte meleg az idő, elkezdődött a mekkai zarándoklat. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Elkezdődött a mekkai zarándoklat. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió ember érkezett Szaúd-Arábiába. Az 5 napig tartó hádzs az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. A zarándokokat idén is hőség várja, akár 45 fok is lehet. 2 éve több mint 1300-an vesztették életüket a forróság miatt. Őrizetbe vették Hilarion nyugalmazott orosz püspököt Csehországban. A hatóságok kábítószer birtoklással gyanúsítják, ő ezt tagadja. A rendőrök azt állították, hogy az ortodox egyházi vezető autójának csomagtartójában fehér anyagot tartalmazó apró edényeket találtak. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy nincs semmiféle értesülése a korábbi püspök őrizetbe vételéről. Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. 15-en megsérültek, köztük a jármű vezetője és 2 gyermek. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet a szerb főváros központjában. A körülmények tisztázására a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják a hatóságok. Zavartalan a hazai kerozinellátás biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot. Keddtől hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
1: Az időjárásról.
8: Országszerte meleg az idő, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőjét létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km per órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben az 60 percben Süveges András. Folytatjuk azonnal a Cegléd-iek kedvenc dalaival, nem sokára pedig lapszemlézek. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közel. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét. A blik.hu felületen hétfőtől nem csak Gelencsér tíme a magánéletében, de szakmai életében is főszerepet játszik a házfelújítás. A TV2 sztárja lett ugyanis a csatorna Újra tervezés című műsorának új arca. A műsor vezető tevékenyen kiveszi a részét a munkálatokból, miközben arra vár, hogy az otthonába beköltözhessen. Amíg ugyanis az nincs kész, külön kell élnie vőlegényétől, Mátyástól. Szegény Matyi. Érdekes helyzetbe került Gelencsér tímea tehát. Az újratervezés új műsorvezetője, aki közel 2,5 hónapot töltött a Dominikai Köztársaságban az Exatlon Hungary pálya melletti riportereként, arra számított, hogy hazaérve beköltözhet a házba, melyet a vőlegényével közösen választottak az otthonuknak, ám a munkálatok ismét elhúzódtak, miközben a lakást, ahol eddig laktak, a billetben eladták a fejük fölül, így más megoldást kellett találniuk. De hogy miről van szó pontosan, hát azonnal mondom, most a konyhabútort várjuk, illetve hát ezt már ő mondja. A napokban kaptam egy videót arról, hogy már készül. Amit megvan az és a fürdőszoba, akkor költözünk. Már az sem érdekel, hogy a beltéri ajtók nem lesznek meg addig. A mostani állapot ugyanis cseppet sem ideális, mivel Matyival konkrétan külön élünk. A megismerkedésünkkor éltünk így, mint most. Azaz én az anyukámmal, ő meg 60-ban a családjánál, és így próbálunk találkozgatni, jönni-menni egymáshoz. Mindezt azok után, hogy több mint 2 hónapot távol voltunk egymástól. Jó lenne már beköltözni, de bizonyos beltéri munkákat el kell végezni előtte, mert nem akarunk úgy ott lakni, hogy közben jönnek-mennek a szakemberek, árult el a Bliknek Gelencsér Tímea, aki szerint ugye valóban nem ideális a helyzet, de nem panaszkodik, hiszen az újratervezés forgatás alatt valódi nehézségekkel találkozik, olyan sorsokkal, melyet sokan elképzelni sem tudnak. Éppen ezért váratott egyébként magára az, hogy elvállalja ezt a feladatot. Néhány évvel ezelőtt már szóba került, hogy érdekelne engem ez a műsor, de őszintén bevallom, akkor nem voltam erre biztos, hogy a lelkem elbírja valótában a műsorvezető, aki most is egy érzelmi hullámvasút kellős közepén érzi magát minden egyes forgatáson, de úgy gondolja, bármennyire is nehéz, azzal, hogy ott vannak, már segítenek. A blik.hu oldal tehát Gelencsér Timivel is foglalkozik. FM.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, a blik.hu felülete. A beköltöző Hajdú Péterhez legutóbbi epizódjában Szigliget hívett, a könnyeivel küszködve kendőzetlen őszintességgel vallott élete párja és a gyermekei édesapja a tragikusan fiatalon elhunyt Dudás Miki elvesztéséről. A két gyermekes édesanyja megrázó részletességgel mesélt arról a kísérteties álomról, melyben a temetés előtti éjszakán a világbajnok kajakozó megjelen nála, hogy egy utolsó öleléssel és csókkal elbúcsúzott tőle. Az özvegy azt is elárulta, hogy a sportoló nemrégiben a szüleinél is megjelent. Szigliget évetett korábban soha nem foglalkoztatta igazán a spiritualitás, ám Dudás Miki tragédiája mindent megváltoztatott. A két gyermekes édesanyja ma már hisz abban, hogy a szerelme a túlvilágról is fogja a kezét, ugyanis erre a sportoló halála óta egyre több jel utal. Beszélni is szoktam hozzá, elhiszem, hogy valahol biztos hallja, érzi vagy látja, nem feltétlenül foglalkoztatott soha ennyire a spiritualitás, soha nem mélyedtem bele, nem is volt olyan élethelyzet, hogy szükség lett volna rá, de most minden olyanban, amiről azt gondolom, tudok benne hinni, abban most hiszek, igen, néha ott van és fogja a kezem és adja az erőt, kezdte tehát Szigliget ívet. Az özvegy Hajdú Péter vendégeként a beköltöző Hajdú Péter című műsorban beszélt arról a mardosó bűntudatról és fájdalomról, amit amiatt érez, mert nem tudott végső búcsút venni a gyermekei édesapjától, bár háromszor is lett volna lehetősége arra, hogy lássa Mikit, a sors valahogy mindig úgy alakította, hogy ez ne valósulja meg, és Ivet szerint maga az elhunyt kajakos dönthetett úgy, hogy nem szeretné, hogy ebben az állapotban lássa őt felesége. Nekem nagyon fájó pont volt az, nagyon megbántam, hogy nem búcsúztam el tőle. Nagyon szerettem volna őt látni, nem ilyen állapotban, de értsd jól úgy, hogy el tudjak tőle valahogy búcsúzni, de valahogy mindig úgy alakította az élet, hogy ne lássam ebben az állapotban. Egyszer azt mondták nekem, hogy egyébként ezt az elhunyt személyek szokták eldönteni, hogy akarják-e, hogy a hozzátartozójuk lássa őket. Nekem háromszor volt ilyen eset, hogy láthattam valamikit, és egyszer sem valósult meg. Valahogy olyan, mintha ez is egy jel lett volna, mondta tehát Ivet. A túlvilág azonban talált egy másik utat a búcsúra. Ivet elmondta, hogy az elején nagyon sokat álmodott Dudás Mikivel, ám a temetés előtt volt egy álom, ami különösen nagy hatással volt rá. A temetés előtti este volt az, amikor vele álmodtam, és az már ijesztően igazinak tűnt, tehát ott tényleg arról szólt az egész, hogy Miki eljött hozzám azért, hogy el tudjunk búcsúzni egymástól. Álmomban is megcsokolt és megölelt, és fizikálisan éreztem, amikor felébredtem, hogy tényleg olyan, mint amelyik mindig ott lenne a puszi a számon is, éreztem őt, mesélte remegő hangon Ivet, aki ezután napokig képtelen volt magához térni a sokból. Egy hét volt, mire kievertem ezt az álmot, és valahol nagyon hálás voltam neki, hogyha tényleg van olyan, hogy túlvilág, és valahol a szeretteink hallanak minket, akik már nincsenek velünk, akkor ez azért történt. Ott el tudtunk köszönni, és azt is tudom, hogy borzasztóan megviselt lelkileg az az álom. Fogtam az arcát a kezemben, és kértem, hogy bocsásson meg, amiért nem voltam ott mellette. És tudom, elmondta, hogy nem haragszik, mert mindig tudta, hogy mellette vagyok, de nekem ezt azért valahogy nagyon nehéz feldolgozni. A végén elköszönt, mondta, hogy mennie kell, és akkor ébredtem fel, idézte fel az édesanyja. Az összeg szerint Miki azóta is folyamatosan küld apró jeleket, sőt, a sportoló nemrégiben még Ivet szüleinél is megjelent. Vannak ilyen jellegű jelek, ilyen apróságok. Múltkor, amikor anyukáméknál voltunk, éreztem, hogy mintha elsont volna mellettem valaki, és utána a kutyus is odament, leült, ahol én éreztem, s várt egy darabig. Ugyanazon az estén anyáik a hálószobában beszélgettek, és apukám mondta, aki egyáltalán nem szokott ilyenekben hinni, hogy olyan, mintha valaki ülne az ágy szélén. Anyukám mondta, hogy jaj, ne vicce, már ilyenekkel. És abban a pillanatban, hogy ezt kimondta, a polcon egy fa kajakklapát, amit még Miki adott egyszer anyukámiknak karácsonyra, ledőlt a polcról. Emlékezett vissza a hátborzongató pillanatra, Szigliget Ivet. Ezekkel a történetekkel is foglalkozik, tehát részletesebben a blik.hu felület.
0: Következzen egy

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Te mész arra, én meg erre?
4: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
3: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
4: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
3: Aha, nekik?

0: akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
1: Végre egy új családi program.
2: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.

hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap, kedden, csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk délutára. 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi, észak-nyugati, illetve nyugati szél több felé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de délután észak felől egy hideg front érkezik erős, időnként viharossá fokozódó északi, észak-nyugati széllel. Átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, és helyenként főleg nyugaton, délnyugaton, illetve az északkeleti határszélen záporok, zivatarok kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet a front érkezése előtt több felé 30 fok körül alakul. Délen elérhetjük a 33-34 fokot, majd a front érkezését követően több fokkal visszaesik a hőmérséklet. Csütörtökön napos időre van kilátás, kevés felhő lesz felőttünk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél élénk, néhol erős lesz, néhány fokot mérséklődik a kánikula, délután 23-27 fok között tetőzik a hőmérséklet.

0: hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és öreg fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig kis csöbb, nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Én legközelebb holnap jövök, szokás szerint reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel, Tali, bisz, all.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd Rádióban!
8: Országszerte meleg az idő. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. Újabb bombafenyegetések voltak Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt, mivel a módosítás értelmében ez a szabály a rendszerváltás óta mindenkire, így Orbán Viktorra is vonatkozna, a Fidesz jogilag aggályosnak tartja a tervet. Elkezdődött a mekkai zarándoklat. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió ember érkezett Szaúd-Arábiába. Az 5 napig tartó hádzsa az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha a körülményei engedik. A zarándokokat idén is hőség várja, akár 45 fok is lehet. Két éve több mint 1300-an vesztették életüket a forróság miatt. Újabb bombafenyegetések voltak Horvátországban. Zágrábban kiürítették a városi közgyűlés és a megyei bíróság épületét. A balkáni országban április óta rendszeresen érkeznek bombafenyegetések különböző közintézményekhez, köztük oktatási intézményekhez is. Az eddigi ellenőrzött bejelentések hamisak voltak, de minden fenyegetést komolyan vesz a rendőrség és elvégzi a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Kisiklott és épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. 15-en megsérültek, köztük a jármű vezetője és két gyermek. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet a szerb főváros központjában. A körülmények tisztázására a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezni fogják a hatóságok. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozinellátásának ma körülbelül 20 10%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, legalább 4 vonalon késnek a vonatok. A MÁV közölte, hogy a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon hosszabb menetidőre, kimaradó vonatokra kell számítani. Az érintett győri, észak-dél-balatoni, valamint a pécsi vonali vonatok helyjegy nélkül is használhatók. Érdemes a MÁV Inform oldalán tájékozódni.
1: Az időjárásról.
8: Országszerte meleg az idő, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

Reggeli Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
2: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Országszerte meleg az idő, zavartalan a hazai kerozin ellátás, kigyulladt egy mozdony Kelenföldön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Sztárobilszki szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre viradóra értett találat, 21 tizenéves diák meghalt, 42-en megsebesültek. Moszkva szerint az ukrán vezetés megsértette a nemzet közi humanitárius jog normáit a civileket ért támadással. Mágneses aknákat találtak az orosz hatóságok egy gázszállító hajón, közölte az orosz szövetségi biztonsági szolgálat. A hajó az antwerpeni kikötőből indult Ust-Szilugába, és a rakomány felvétele után egy törökországi kikötő volt a célállomás. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok az oroszok szerint feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyébként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az orosz hatóságok terrortámadás kísérlete és robbanó szerkezetek illegális kereskedelme miatt indítottak eljárást. Újabb bombafenyegetések voltak Horvátországban. Zágrábban kiürítették a városi közgyűlés és a megyei bíróság épületét. A balkáni országban április óta rendszeresen érkeznek bombafenyegetések különböző közintézményekhez, köztük oktatási intézményekhez is. Az eddigi ellenőrzött bejelentések hamisak voltak, de minden fenyegetést komolyan vesz a rendőrség és elvégzi a szükséges biztonsági ellenőrzéseket. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, legalább 4 vonalon késnek a vonatok. A MÁV közölte, hogy a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon hosszabb menetidőre kimaradó vonatokra kell számítani. Az érintett győri, észak-dél-balatoni, valamint a pécsi vonali vonatok helyjegy nélkül is használhatók. Érdemes a MÁV Inform oldalán tájékozódni.
1: Az időjárásról.
7: Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hideg a Ceglédi Rádióban.
4: Országszerte meleg az idő. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön. Földrengés volt Dalmáciában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Sztárobilszki szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre virradóra értett találat, 21 tizenéves diák meghalt, 42-en megsebesültek. Mágneses aknákat találtak az orosz hatóságok egy gázszállító hajón, közölte az orosz szövetségi biztonsági szolgálat. A hajó az antwerpeni kikötőből indult Ust-Szilugába, és a rakomány felvétele után egy törökországi kikötő volt a célállomás. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok, az oroszok szerint feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyébként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az orosz hatóságok terrortámadás kísérlete és robbanó szerkezetek illegális kereskedelme miatt indítottak eljárást. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20% nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Kigyulladt egy elektromos mozdony a kelenföldi pályaudvaron, a vasútállomás forgalmát leállították. A kárelhárítás késő estig, a menetrend helyreállítása pedig éjszakáig eltarthat. Ezért az utasoknak hosszabb menetidőre kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra kell számítaniuk a győri, székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon, közölte a Mávinform. Az utasok a déli pályaudvar és Kelenföld között a BKK járataival utazhatnak a jegyeikkel. A vonatjegyeket elfogadják az elővárosi buszokon, az M6-os, M7-es autópályán, az összes távolsági volán járaton. A feláras vonatok helyi jegy nélkül vehetők igénybe. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentrum a Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
1: Az időjárásról.
4: Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatóink, ez itt a Cegléd hangja, az FM 92-től, Vörös Nándi köszönti önöket. Ez az a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-n, vagy akár Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio, bár leginkább az első két formátum szokott a népszerű lenni, tehát az SMS és az e-mail. Az e-mailben kicsit hosszabban lehet megfogalmazni, az SMS-ben meg gyorsan, röviden, ami önöknek szimpatikusabb. Egy új témával jelentkezem ma, milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt. Ugye nem olyan régen foglalkoztunk olyan esetekkel a nyelv kapcsán, amikor is párkapcsolaton belül volt különböző anyanyelvű a két párkapcsolati tag, tehát interkulturális kapcsolatokról beszélgettünk, de úgy gondoltam, terjesszük ezt ki úgy az egész életünkre, nyaralásokra, külföldön vendégeskedésre, külföldiek látogatására itt, és nézzük meg, hogy milyen vicces, mókás helyzetek alakultak ki, esetleg kínos helyzetek a nyelvtudás hiánya, vagy éppen a félrebeszélés bármi miatt. Úgyhogy küldjék el nekünk, ha van ilyen, 0635-92-95-ös. Nézzünk előtte egy kis statisztikát. A nyelvtudás hiánya jelentős akadály a munkaerőpiacon és a külföldi boldogulásban, korlátozza a lehetőségeket, csökkenti az önbizalmat és megnehezíti a beilleszkedést. Komoly versenyhátrányt jelenthet a fizetések és a karrierépítés terén, azonban a specifikus álláskeresési stratégiákkal és intenzív tanulással leküzdhető a kihívás. A legfőbb hátrányok ugyebár, ahogy említettem, a munkaerőpiacon vannak, de a mindennapi életben is, külföldre költözéskor például a helyi nyelv hiánya gátolja az ügyintézést és a társadalmi integrációt, és az önbizalom hiány is egy fontos aspektus, a kommunikációs gátak szorongást és gátlásokat szülhetnek. Megoldási lehetőségek, például a célzott nyelvtanulás. Rengeteg olyan lehetőség van ma már, akár egy alkalmazással, akár nyelviskolával, akár autodidakta módon, hogy tulajdonképpen ezt fejlesszük. Aztán itt a passzív tudás aktiválása. Tímár Krisztina javaslata szerint a meglévő, de nem használt tudás felfrissítése is hatékony lehet. Olyannyira, ezt aláírom én is, hogy ugyebár már többször meséltem az adásban, hogy az egyik legjobb barátom felesége brazil, és ráadásul angol tanár. Úgyhogy amikor vele találkozunk, először mindig izgulunk, páram is, meg én is, hogy majd hogy fogunk tudni beszélni, biztos ez egy zavarbejtő lesz, milyen égő lesz, ha nem tudunk valamit, holott egyáltalán nem égő, és ráadásul ő nagyon jól is segít ezekben, és azt vesszük észre egy-két óra együttlét után, hogy tulajdonképpen elővesszük a nyelvtudásunkat, és már angolul kezdünk el gondolkodni, és sokkal könnyebben megy ez az egész. De hogy egy másik példát is említsek, nagyon érdekes volt az, amikor én Amerikában kint éltem hosszabb időre, hát majdnem 4 hónapot, és gyakorlatilag akkor annyira jó volt az aktuális tudásom, főleg a beszédben, hogy simán tudtam nyelvvizsgázni utána. De pár évvel később, mondjuk 5-6 évvel később, mikor egy angol párral találkoztam, és beszélgetnem kellett volna velük, rájöttem, hogy szinte mindent elfelejtettem, és semmi nem jön úgy kis újból, mint amikor kint éltem Amerikában. Szóval ezek érdekes dolgok. És még egy megoldás lehet a munkaerőpiacon, hogyha hiányos a nyelvtudásunk, az alternatív munkakeresés, mert már léteznek olyan pozíciók, ahol nem feltétel az idegen nyelv ismerete, de talán a legjobb, hogyha gyakorlunk, tanulunk, fejlesztjük önmagunkat. A nyelvtudás hiánya leküzdhető akadály, a legfontosabb a tanulás iránti motiváció és a megfelelő módszerek. Zárjuk ezzel így az első blokkunkat, hamarosan viszont már az önök üzeneteivel megyünk tovább. Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Küldj el nekünk 0635-92-95-ös.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Milyen vicces, esetleg kínos helyzetbe került a nyelvtudása, vagy nyelv nem tudása miatt? Ez a Ceglit hangja mai kérdése, és már várom a válaszokat. 0635-925-925-ös, érkezett is jó néhány, valami e-mailben, valami SMS-ben, de már is indulunk Katával. Nagymamám rutinos volt a nyelvi akadályok elhárításában, ő mindig Coca-Colát rendelt, mert az minden nyelven ugyanaz. Később bevallotta, hogy igazából nem is szereti. Az öcsémmel már igyekeztünk tanulni a történetéből, és a 10 szavas nyelvi arzenálunkkal felvértezve próbáltunk Zürichben elmagyarázni, hogy soda wassert egybe kérjük a borral. A pincér miután végighallotta a kínlódásunkat, miért nem azt mondod, hogy fröccsöt kérsz, tesó? Ezek a kedvenceim egyébként, amikor egy váratlan pillanatban derül ki, hogy nem is kellett volna feltétlen a külföldi tudás, mert magyarul is tud az illető. Nagyjából ehhez hasonló története lesz, bár nem akartam elsütni a point, Bencének. Hágában állunk sorba este egy technóbuliba, és azon gondolkozik a társaság, hogy bemenjünk-e, mert picit drágáltuk az éjfél utáni árat. Közben az egyik biztonsági őr odaállt, és feltűnően mért minket. Elég nagy méretű ember volt, ilyen afrikai ketrecharcos típusú figura. Néztem, hogy lehet, hogy most leszünk kidobva a sorból, mert egyre jobban néz minket. Majd barátném odafordul hozzá és megkérdezi, when does the techno starts? Erre ő ránéz és így, most. Ekkor mi nagyon elkezdtünk nevetni, hogy mi van már, magyarul szóba elegyedtünk, kérdeztük, hogy magyar vagy Magyarországon éle, vagy mi a helyzet, hogy tud magyarul. De azt mondta, hogy csak megtanulta, mert tizenvalahány nyelven beszél, életünk szerintem egyik legrandomabb eseménye volt. Hát ezt elhiszem, ezek nagyon meglepő pillanatok. Én az Eiffel-torony tetején is találkoztam magyarokkal, és egyébként, amikor a Liberty Island, a Szabadság szoborhoz hajóztunk, akkor is voltak magyarok a hajón. Nagyon könnyű velük összefutni, nagyon sok helyen ott vagyunk, és ezek mindig megmosolyogtató pillanatok. De egyszer egy olyan szitu is volt, ha már kínos helyzet, hogy hát 3 hónap Amerika után elmentünk egy Wendy's-be, ez egy ilyen hamburgerező, ott nagyon híres, nagyon szeretik, és akkor egy... ilyen pince helységben ültünk le mi magyarok kajálni, és az egyik srác közülünk az már nagyon ecsetelte, hogy hát azért itt vagyunk 3 hónapja, de nem igazán tudott csajozni, úgyhogy már milyen hiányai vannak neki fizikálisan, és hát miközben kajáltunk, hogy ezt mesélte, és egyszer azt látjuk oldalra pillant, hogy két csaj kezében áll a hamburger, és tágra nyílt szemekkel, nem mernek megmozdulni sem kb. Hát, hogy mondjam, nagyon figyeltek arra, amit mi mondunk, és akkor realizáltuk, hogy hát oké, hogy Amerikában vagyunk, de talán itt mások is értik, amit mondunk, és akkor a Peti odafordult hozzá, hogy magyarok vagytok? És mind a ketten elkezdtek bólogatni, aztán elrögtük az egészet, de hát kik számít erre, hogy egy híres amerikai étterem pincehelyiségében persze pont magyarokkal ülünk egymás mellé szinte, és hallgatják végig mindazt, amit nem feltétlen mások füle elé tártunk, vagy szántunk. Minden esetre vicces volt a sztori. Nézzünk még egyet. Tibor írja, hogy összekevertem, illetve még mindig összekeverem az oroszban a sajnos és a szerencsére szavakat. Különböznek, de valahogy nem rögzült rendesen, hogy melyik. Hát szokott pár kellemetlen pillanatot okozni. Szerencsére nincs több gyermekem, szerencsére nincs munkahelyem, sajnos nem vagyok beteg, stb. Persze ez inkább nyelv nem tudás, mint tudás. Tibornak nagyon köszönjük, és hamarosan akár az ön üzenetével is mehetünk tovább. 0635-925-925, ha van vicces, kínos helyzete, amelybe a nyelvtudása miatt került, akkor küldje el nekünk, hamarosan folytatjuk.
1: Helyi információk első kézből, Ceglit Rádió, a közös ismerős.

0: beléd senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A Ceglit hangja folytatódik az FM 92-ön, milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, bár valószínűleg inkább a nem tudás miatt kerülünk ezekbe a helyzetekbe, de ki tudja, bármilyen üzeneteket szívesen fogadunk, aztán, hogyha van önnek is ilyen sztoria, küldje el nekünk 0635 92 95-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu. Nórával megyünk tovább, egy londoni építkezés mellett toltam el az akkor babakocsis fiamat. Az építő munkások magyarul mondták nekem a szokásos dolgokat, amiket nőnek szoktak. Én magyarul válaszoltam nekik, használtam is egy szót, amit ugye más kelet-európaiak is értenek. Nagyon kirögték őket a többiek. Jó sztori, köszönjük szépen, és itt van Szabi üzenete. Ausztria, minden évben. Ha 10 fokot eléri a hőmérő, reggel még lehet 2-3, csak napközben kúszom fel, akkor rövid nadrágba járok melózni. Konkrétan márciustól novemberig. Magyarokon kívül még a helyiek rám csodálkozásán lepődtem meg, ők igazán hozzászokhattak volna már ehhez az időjáráshoz. Amúgy én is ilyen vagyok, nálam a másik cégnél, ahol dolgozom, azzal mérik, hogy mikor köszönt be a tavasz, vagy mikor ér véget az ősz, hogy vagy fölveszem, vagy leveszem a rövid gatyámat, mert onnantól kezdve tudhatják, hogy meleg van, kicsit mint a jegesmedve, nem jegesmedve, a sima barna medve és az árnyéka. Na mindegy. Viki üzenete, gondolom nem én vagyok az egyetlen, aki ebbe belefutott már, középiskolai angol nyelvű felvételi, az általános iskolámban nem volt túl színvonalos a nyelvoktatás, jelzem, nem Cegléden éltem akkor. Miről híres a szülővárosom? Kérdésre sikerült azt válaszolnom kínomban, hogy handjob, a hímzést magyarázva. Az volt a top pillanat, hogy évekkel később jöttem rá, miért röhögtek a felvételin. Az ott ülő felsőbb évfolyamos diákok és miért próbálták csitítgatni őket, szintén kínosan mosolyogva az akkor 30-as tanárok. Ehhez adok egy kis segítséget. A handjob az ugyebár kézi munkát jelent, lefordítva a tükörfordításban, de egyébként is szokták használni, és a hímzést magyarázta ezzel Viki. Viszont az erotikában a kézi munkának egész más értelme van, és hát azt is így hívják az angolban, ezért valószínűleg ezen lepődött meg mindenki, és mosolyogtak össze. Jó kis sztori, köszönjük szépen! Atti a következő. Ismerőst még régen megállította a rendőr Ukrajnában. Szegény elővette minden orosz tudását, de gyakorlatilag nulla volt, így a rendőrnek azt akarta mondani, nem érti, amit mond neki, nye ponyimájú, helyette ez lett, nye ponyegyelnyik. Tehát a nem érti helyett nem hétfő. A rendőr nézett rá, ő meg csak ismételgette, hogy nem hétfő, nem hétfő. Az intett, hogy ez teljesen hülye, és elengedte. Egyébként teljesen jó sztori. Azt, hogy mi hogy van, azt nem én tudtam magamtól, kedves hallgatók, hanem Ati volt olyan kedves, hogy ideírta nekem zárójelbe, méghozzá a kiejtést is. Úgyhogy remélem, hogy így már azért jól tudtam mondani, nem vagyok benne teljesen biztos. A lényeg az, hogy nagyon szépen köszönjük a történetet. Önnek is van ilyen vicces, kínos helyzete, amikor a nyelvtudása miatt került egy ilyen szituációba? Akkor küldje el nekünk 0635 92 95-ös, néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: vicces, kínos helyzetekbe a nyelvtudása miatt? Esetleg a nem tudása miatt? 0635 92 95 5-ös, ez a Ceglét hangja, és rengeteg remek válaszunk van. Már is megyünk tovább egy névtelen üzenetküldővel. Én a románban szoktam a jó kívánságokat meg az utálatot összekeverni. Egyszer szülinapi köszöntésekre választ két nyelven posztoltam, hát nem a jó kívánságokat köszöntem meg, szerencsére viszonylag hamar szóltak a szüleimnek, hogy nem jó, amit kiírtam. De ez egyébként jó, hogy próbálkozol, és az is jó, hogy olyanok vannak körülötted, akik figyelmeztetnek, aztán nem lett belőle sértődés. Azt mondja, hogy következő üzenet küldünk nem más, mint Balázs. Régebben valahol a belvárosban egyszer leszólított egy turista házaspár, hogy where is the actor? Valahogy így ejtve, the actor. Fú, mondom, az meg mi lehet? Még elismételték háromszor, hogy the actor. Megnyomva az e-t, szégyenkezve, hogy nem ismerem hazánk fővárosának kulturális látnivalóit, ott hagytam őket. Kb. Fél óra után esett le, hogy a Deák teret keresték. Tényleg, Deák tér. Aha, értem. Igen. De tök jó az is, ahogy leírtad, where is Deák tér, még tök angolosan. Aztán így tök jó. Á, nagyon király sztori. Pontosan ezeket várjuk, úgyhogy köszönjük szépen Balázsnak. Amsterdamban beültem egy eritreai étterembe, tényleg csak bevándorlók dolgoztak, övék volt a hely, annyira autentikus volt, mintha Afrikában lettem volna. Rendeltem kaját, és a pincér kihozott egy nagy fém edényt tele vízzel, majd afrikai akcentussal megszólalt, hogy please, you have to wash your head. Se köpni, se nyelni nem tudtam, de hát jó, belemártottam a kezem a vízbe, és elkezdtem mosni az arcom meg a fejem. Tágnyira nyílt szemekkel bámul, és mondja, no, just wash your hands. Azt hittem, megnyílik alattam a föld, később kiderült, azért mossatnak kezet, mert evőeszköz nélkül hozzák az ételt, és kézzel kell enni. Hú, ez is nagyon jó sztori, igen. Hát ugye, főleg, hogyha a kultúrát sem ismered annyira, én sem tudtam volna persze, és a headet meg a handet, tehát a fejet és a kezet nagyon könnyű félreérteni, úgyhogy, hát igen, az ember beleesik egy ilyenbe, de hát szerintem ennek is mosolygás lett a vége, szóval nem gondolnám azt, hogy az étterem dolgozói kiborultak volna ezen, ilyen megtörténik, ezt Botinak köszönhetjük egyébként ezt az üzenetet, és nézzünk még egy rövidet a végére. Hullafáradtan sok óra utazás és nem alvás után rá akartam kérdezni a szállásadónál, hol vannak a közelben strandok, és nyilván az esett ki a számon, hogy where are the beaches? Brit csaj nézett egy nagyot, ráadásul én is nő vagyok. Ez volt Kinga üzenete, és egy kis helyretétel, ha valakinek nincs meg. A beach, vagy a beach nagyon hasonlít egymásra, tehát az egyik beach dupla csével, a másik beach hosszú ível. Nos, a beach az egy olyan hölgyet jelent, aki ilyen könnyűvérű, a beach az pedig tengerpartot vagy strandot jelent, úgyhogy nagyon könnyű összekeverni, és ott van még a peach, ami meg barackot jelent, vagy a peach hosszabb ível, ami meg beszédet jelent, úgyhogy hát nem egyszerű, úgyhogy nagyon figyelni kell az ilyen apróságokra. De nagyon szépen köszönjük, és a következő órában is ilyen üzenetekkel folytatjuk, tartsanak velünk akkor is.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

92.5. Gyere, értem a város részeg, egy érzés bennem, késeket érez. Sok fanitini csuklik az

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Országszerte meleg az idő, kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, földrengés volt Dalmáciában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Sztárobilszki szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre viradóra értett találat, 21 tizenéves diák meghalt, 42-en megsebesültek. Mágneses aknákat találtak az orosz hatóságok egy gázszállító hajón, közölte az orosz szövetségi biztonsági szolgálat. A hajó az antwerpeni kikötőből indult Ust-Szilugába, és a rakomány felvétele után egy törökországi kikötő volt a célállomás. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok, az oroszok szerint feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyébként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az orosz hatóságok terrortámadás kísérlete és robbanó szerkezetek illegális kereskedelme miatt indítottak eljárást. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Megindult a forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elvontatták a korábban kigyulladt mozdonyt, és a katasztrófa védelem engedélyezte a felső vezeték visszakapcsolását, közölte a MÁV Inform honlapján. A következő órákban továbbra is számítani lehet kimaradó, rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra. Kelenföld és Háros, Martonvásár, illetve Tárnok között pótlóbuszokkal lehet utazni. Várhatóan éjszaka állhat helyre a menetrend a győri, a székesfehérvári, az észak és dél-balatoni, valamint a pécsi vonalakon. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentrum a Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
0: Az időjárásról.
1: Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden, napközben 27-33 fok várható, a nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók. Ebben az órában is ugyanaz lesz a kérdés, mint az elsőben. Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Ugyebár az első órában beszélgettünk kicsit arról, hogy milyen statisztikáink vannak ezzel a témával kapcsolatban, hogy könnyen elvész a nyelvtudás, hogyha nem gyakorlunk eleget, hogy nehézségekbe kerül valaki, vagy nehézségekbe ütközik, ha kiküldözik külföldre, de nincs a megfelelő nyelvtudás még a zsebben. Gyakorlással, tanulással és sok más dologgal is lehet fejleszteni saját magunkat, de ezek az első órában voltak, és ami még az első órában volt, azok a hallgatói üzenetek, mert rengeteg jött belőle. Nos hát ezekkel megyünk tovább, de hogyha ön is írna, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu e-mail címen. Hát másoknak biztos nem annyira vicces, de amikor Németországban sokat kellett szórakozni az egyetemi rendszerrel, és elrontottam valamit, mindig azt mondtam, hogy román vagyok, és bocsássanak meg nekem, mert nem, hogy németül nem beszélek, de áram sincs a lakhelyemen, írta nekünk István. Hú, hát ez kemény, nem szép dolog ilyet állítani, de rengetegszer történik meg az, és ez már itt a műsorban is bebizonyosodott, hogy sokszor azt gondolják, akár Magyarországról, akár Romániáról, hogy az internetet sem ismerik, vagy hogy nem ettek még rendes ételeket, meg, tehát hogy nem tudjuk mi a tejföl, meg ilyesmi. Úgyhogy nagyon durva néha a megítélésünk, és ezt kihasználni, hát nem kedves dolog, de valószínűleg neked jól jött. Német alvállalkozó az embereivel mérte fel a munkát, gyártóberendezés fejlesztése, és voltak kérdéseik az általuk korábban már eszközölt fejlesztésekkel kapcsolatban. Pont arra jártam, meglátott a műigazgató, megkérdezte, tudok-e németül. Tomikám, hát én ne tudnék, ne vicceskedjünk. Van érettségim belőle, egy bemagolt mondattal sikerült kb., de minden helyzetben kompetensnek kell mutatkozni, ugye? Megkért, hogy akkor segítsek a két srácnak, mert már nagyon vakaróznak. Mire odaértem hozzá, realizáltam, hogy egyébként nem tudok németül, de gondoltam, majd valamit improzok. Nézegették az optikai konvertert, és az egyetlen dolog, ami eszembe jutott, az volt, hogy was ist das? Érted? A saját cuccom. Ezek úgy elkezdték darálni a magukét németül, mint az ökör, gondolom azt hitték, hogy értem. Megpróbáltam magam angollal kimenteni, de az meg nekik nem ment igazán. Szerencsére egy kollégám kihúzott ebből a helyzetből, a nagyfőnöknek meg megmondtam, hogy sajnos más németet beszélnek, mint én. Egyébként teljesen jó szituáció és teljesen jó megoldás, hogyha a főnököd ezt így elhitte és átment, akkor miért nem mondtad volna ezt? Jó megoldás, és kijöttél belőle. Zsombor azt írja, hogy felsőfokon van németből, és azt hittem, jól beszélem a nyelvet. Sokat voltam Stuttgart környékén, ahol megértettek az emberek hétköznapi helyzetekben. Aztán elköltöztünk Berlinbe, a fél évben, amíg ott éltünk, mindenhol minden egyes vásárlásomnál, pékség, játékbolt, mozi, élelmiszerbolt, bármi, azonnal angolra váltattak velem, annyira durva érzés volt. Már nem lakunk ott, de soha nem tudtam ebből a tehetetlenségből igazán kijönni, el is kezdtem gyorsan inkább a negyedik idegen nyelvet megtanulni. Hát ez is egy megoldás, és igen, amúgy ettől nem lehet eltekinteni, hogy vannak olyan akcentusok, akár a british meg az amerikai english között. Na most ezt milyen hibrid nyelven sikerült mondanom nekem is, tehát az amerikai és a brit angol között is nagyon nagy különbségek vannak, nem úgy érti az ember, nem úgy reagál rá, és nem is biztos, hogy mindent fölfog belőle, csak azért, mert máshogy ejtik a szavakat. Szóval nem egyszerű helyzet, én teljesen megértelek. Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Hamarosan ezzel folytatódik a Ceglét hangja.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, vicces, kínos helyzetek a nyelvtudás miatt, ez a mai témánk, és várjuk a válaszokat a 0635-925-925-ös SMS számra vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-ra. Legalább 20 éve volt már, amikor még a fiatalok körében sem volt annyira egyértelmű, hogy mindenki tud angolul, az idősebbek között meg pláne nem. Vidéki moziban néztünk egy filmet, de nem volt szinkronja, így nyilván magyar feliratos volt, angol hanggal, ahogy az lenni szokott. Az egyik párbeszédben volt egy szóvic, már nem emlékszem mi, ami angolul tök jó volt, és nyilván el is kezdtem nevetni rajta. A következő pillanatban viszont feltűnt, hogy csak én nevetek, mert a magyar felirat készítői még csak meg se próbáltak valami vicceset a helyre fordítani, kb. Hülyének nézett az egész mozi. De remélem, hogy nem érezted úgy magad, mert azért az tök jó, hogy te ezt értetted, már csak a saját szempontodból is, hiszen hallottál egy jó point, és hát persze biztos, hogy fura volt a szitu maga, de azért szerintem inkább legyél büszke magadra, hogy te értetted. Dresdában utca zenéltem, és volt engedélyem egy adott helyre, ahol éppen egy szobornak öltözött másik utcai művész állt. Oda mentem hozzá, próbáltam angolul magyarázni, hogy ne haragudjon, de nekem a helyre hivatalos engedélyem van, és át tudná-e adni, de nem értette. Próbáltam a nem kicsit gyenge németemmel is, de nem használt. Ő közben csehül próbálkozott, ami végképp nem segített. Aztán nagy nehezen egyszer csak szóba került, hogy magyar vagyok, mire ő erős akcentussal magyar nyelven megszólalt az ürge, hát akkor magyarul mond. Az a helyzet, hogy itt még volt egy szó, amit én nem akartam, egy B betűs szó, ami magyarban gyakran elhangzik, de ezt nem akartam így rádióba beolvasni, de így már mindenki értheti, hogy mi a helyzet, hogy az persze nem derül ki, hogy régebben járt Magyarországon, és onnan van a nyelvtudás, vagy esetleg magyar, és már régóta nem él Magyarországon. Minden esetre ez vicces, hogy Dresdában találkozni olyan arccal, aki szintén művész, szintén az utcán keresi a pénzt, és aztán egy ilyen szituba keveredtek. Máté üzenetét hallottuk egyébként, nagyon szépen köszönjük. Ismerős mesélte, hogy elutaztak Olaszországba, beértek egy kis faluba és segítséget szerettek volna kérni a helyiektől. A fazon lehúzza az ablakot és oda kiállt a nőnek, hogy Can I help you? Azt még nem tudom, hogy ebben most hol a poén, meg a vicc, de amúgy jó kis sztori, és köszönjük szépen Andinak, hogy ezt elküldte nekünk. Elutaztak Olaszországba, próbálom értelmezni. Ja, értem, persze, megvagyok. Tehát a... Jó, bocsánat, én kérek elnézést. Segítséget akart kérni az autós, azt kérdezte helyette, hogy can I help you, vagyis hogy segíthetek? Tehát megállít valakit, ő akar segítséget kérni, és azt kérdezi, segíthetek? Nagyon jó, így már megvagyok, és elnézést az értetlenségem miatt. Nem tudom, ide számít-e, de egyszer egy Dungeons & Dragons játékban voltam Dungeon Master, amit angolul játszottunk, senki nem volt magyar rajtam kívül. Egy goblint kellett megszemélyesítenem, és véletlenül magyarul kezdtem el beszélni, amúgy főleg magyar barátokkal D&D-zek. Kb. 2-3 mondat után tűnt fel. A többiek azt mondták, hogy teljesen abban a hitben voltak, hogy direkt a hatás kedvéért halandzsáztam valamit. Egyébként az is tök érdekes, és köszönjük Marcinak, hogy ezt elküldte, hogy kinek hogy hangzik a nyelve. Tehát, hogyha mondjuk egy francia hallgatja a magyart, az egy halandzsázásnak tűnhet, de nekünk is annak tűnik egy francia nyelv, csak sokkal több a zsé, meg az R betű, az is kicsit racsolva, mint mondjuk a németben, akik így pörgetik, meg hörögnek. Szóval, hogy milyen érzés lehet meghallgatni a magyar nyelvet úgy, hogy nem érti valaki. Ez tök izgalmas dolog szerintem, de most nem is húzom tovább az időt, menjünk el zenélni, hamarosan folytatódik a műsor, amelyben a kérdés, hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? Ez a kérdésünk ma a Ceglét hangjában és Marci üzenetével megyünk tovább. Egyszer lányos zavaromban sikerült Csehszlovákiát mondanom Cseh Republic helyett, ami csak azért volt nagyon gáz, mert éppen azt magyaráztam, hogy amikor Csehországba mentem meglátogatni az ott élő barátnőmet, akkor mennyit fejlődött az angolom, ami egyébként igaz, csak emiatt szerintem full kamunak hathatott, amit mondtam. Nagyon jó sztori, köszönjük szépen! Román határ mellett lakom, a főutcán megállt egy román autó az úton, majd oda kiállt nekem, hogy árád, és mutatott előre. Mondom neki, what? Nem értem. Majd egyre idegesebben mondja, hogy árad, árad, vagy ötször egymás után. Elővettem a pár szavas román tudásom, hogy mondtam, hogy nustiu, aztán elhajtott idegesen, ezután rögtön eszembe jutott, hogy az illető Aradra szeretett volna eljutni. Hát igen, kicsit későn, de ilyenkor annyira könnyű lefagyni, szóval én egyáltalán nem hibáztatlak. Pár éve 6 hetet töltöttem Lengyelországban, első fogadó családomhoz jöttek vendégek vacsorára. Lement a vacsora, utána hárman ültünk az asztalnál, fogadóanyám Eva, a barátnője is én. Eléggé belemerültünk a társalgásba lengyelül, de drága fogadóanyámnak egy idő után feltűnt, hogy egyre szélesebb a vigyorom. Meg is kérdezte, hogy mi az. Mondtam neki, hogy hát én egyetlen szót értek a beszélgetésből, mert az a K betűs, amit a magyarok is használnak, bizony lengyelül és magyarul is ugyanaz. Úgy meglepődtek, még a szájuk elé is kapták a kezüket. Egyébként ez teljesen jó sztori, és igen, elég sok ilyen szláv nyelven, meg hasonló nyelven ez a szó, kivéve ugye az olaszoknál, mert ott kanyart jelent. Most nem fogom kimondani itt adásban, pedig olaszul nem mondanék csúnya szót, de mégsem fogom erőltetni, hát ez a K betűs, amit nőkre szoktak használni, és nem szép szó, ez olaszul kanyart jelent, ezt meg a Forma 1-ből tudom. 2012. London. Vártunk a sorban, hogy felülessünk a London Eye-ra, amikor az egyébként abszolút sötétbőrű biztonsági őr megtudta, hogy magyarok vagyunk, vigyorogva sütötte el mindannyiunknak a van kis, vagyis kés. Ugyanezen út során pár nappal korábban Walesben egy üdülő parkban a csapat valahogy megtalálta az egyetlen ott dolgozó magyar srácot, aki annyira megörült nekünk, hogy meginvitált minket vacsorára. Nem kell semmit hozni, csak menjünk. Amúgy ezek tök jó dolgok, úgyhogy ezt az üzenetet is nagyon szépen köszönjük, és még van néhány a tarsolyban, kedves hallgatók, de hogyha ön is elküldeni, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számra, azt már azért most tudom, hogy ebből két teljes adás nem biztos, hogy ki fog gyűlni, de a megmaradt üzeneteket, mert azt már látom, hogy fognak megmaradni, mindenképpen valamilyen módon becsempészünk majd egy adásba, ugyebár volt már rá példa, hogy a 4 kérdéses adásunk is volt, amiben mindenféle megmaradt üzenetet beolvastam, akár egy ilyenbe bekerülhet majd ez a téma is, hogyha nem fogjuk tudni befejezni, vagy nem fér bele mindenki, ne aggódjanak, valamikor mindenki sorra fog kerülni itt a Ceglét hangjában, aki csak elküldte nekünk az üzenetet, legalábbis én ezen fogok dolgozni, abban az esetben, hogyha rádióbarát ez üzenet, tehát nincs benne olyan, amit ne olvashatnék be. De túl sokat beszéltem erről, zenéljünk egy kicsit, és visszajövünk az utolsó üzeneteinkkel hamarosan.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja, és annak is az utolsó blokkjához érkeztünk el a mai napon. A mai témánk nem volt más, mint hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt. Van még néhány üzenetünk, ezeket igyekszem beolvasni, de aki nem került sorra, az se aggódjon, valamilyen úton, módon majd sor kerül erre is. Holnap azonban egy új témával jelentkezik a Cegléd hangja. Tehát kínos helyzetek a nyelvtudás vagy nem tudás miatt. Telefonbeszélgetésem amerikai kollégák előtt anyukámmal, miközben sietnék vissza munkába, jelzem, tudták, hogy édesanyámmal beszélek. Anya, akkor ne felejtsd el bevenni a gyógyszered. Jó, jó. Anya, de tényleg ne felejtsd el. Én. Jó. Akkor vigyázz magad a csillagon, puszi, ezt ismét anyukám mondta, én meg azt, hogy puszi. Ebből a beszélgetésből az amerikaiak annyit értettek, hogy én, a hófehér bőrű random ember, azt mondja a telefonba az anyjának, hogy jó, jó. Jó, puszi. Hát igen, erről már volt szó abban az adásban, amikor arról beszélgettünk, hogy interkulturális kapcsolatok, más anyanyelvű párok, és hát ott is előkerült ez, hogy a puszi, ami nálunk egy ártalmatlan szó, nos az az angolban bizony a női nemi szervet is jelentheti, és ez a beszélgetés amerikai füllel, hogy jó, jó, jó, puszi. Főleg, hogyha az anyukáddal beszélsz, igen, csak furcsán vehette ki magát, teljesen érthető, és nagyon köszönjük ezt a sztorit is Milánnak. Az utolsó üzenetünk mára, mert elég hosszú, egy e-mailben érkezett, már bele is kezdek. Legény búcsón voltunk a Badacsonynál, fröccsözni szándékoztunk a helyborozókban. Természetesen már nem józanul érkeztünk meg a déli partról, még nem találtuk meg az első helyet, ahová szívesen beültünk volna, de egy német vagy osztrák nyugdíjas úr megtalált minket, és az állapotát tekintve már néhány borozót is megtalált ezelőtt. Kiderült, hogy dohányboltot keres, de sehol sem talál, segítettünk neki orientálódni. A csapatból csak én beszéltem valamilyes németül, és éppenséggel tudtam is, hogy hol van a dohánybolt a közelben. Annyira túlcsordult bennem a jófejség, sajátosan ittas állapotomban, hogy felajánlottam, hogy odavezetjük őt. Mindezt a rögtönzött Wir führen Sie zum Tabakladen, vagy valami ilyesmi, mondattal adtam tudomására. Azt hiszem, hiba volt a Führen igét használni, és nem is biztos, hogy a részeges állapotomban kifolyólag megértette a lényeget, de miután ezt kimondtam, egy pillanatra elkomorodott az arca, vigyázba vágta magát, és olyan szabályos karlendítés nyomott le előttem, hogy azt hittem, mindjárt hanyat vágódom. A helyzetet csak tetézte, hogy közben elég magas hangszinten belekezdett valami monológba, aminek a tartalmát nem tudtam dekódolni, de nagyon katonásnak tűnt. A konkrét folytatása már annyira nem emlékszem, csak arra, hogy a többiek rajtunk röhögtek, és hogy szerencsére nem volt messze a trafik, így elég gyorsan lekoptattuk. Valahol vicces, valahol kínos, de leginkább szürreális szituáció volt. De mi pont ilyenekre vagyunk kíváncsiak, és nagyon-nagyon köszönjük Kristóf üzenetét. Hogyha ön is elküldte, vagy elküldené, akkor még megteheti nyugodtan, de ma már nem fog adásba kerülni ez a válasz, mert hogy majd egy másik alkalommal kerítünk erre sort. Most viszont köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap egy új témával jön a Cegléd hangja, és még annyit, hogyha tehetik, maradjanak a Cegléd rádióval a továbbiakban is. A viszont hallásra.
1: Cegléd rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe merülve.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
0: Az időjárásról.
1: Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Országszerte meleg az idő, kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, földrengés volt a Dalmáciában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Sztárobilszki szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre virradóra értett találat, 21 tizenéves diák meghalt, 42-en megsebesültek. Mágneses aknákat találtak az orosz hatóságok egy gázszállító hajón, közölte az orosz szövetségi biztonsági szolgálat. A hajó az antwerpeni kikötőből indult Ust-Szilugába, és a rakomány felvétele után egy törökországi kikötő volt a célállomás. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok, az oroszok szerint feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyébként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az orosz hatóságok terrortámadás kísérlete és robbanó szerkezetek illegális kereskedelme miatt indítottak eljárást. Zavartalan a hazai kerozinellátás biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Megindult a forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elvontatták a korábban kigyulladt mozdonyt, és a katasztrófa védelem engedélyezte a felső vezeték visszakapcsolását, közölte a MÁV Inform honlapján. A következő órákban továbbra is számítani lehet kimaradó, rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra. Kelenföld és Háros, Martonvásár, illetve Tárnok között pótlóbuszokkal lehet utazni. Várhatóan éjszaka állhat helyre a menetrend a győri, a székesfehérvári, az észak és dél-balatoni, valamint a pécsi vonalakon. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
0: Az időjárásról.
1: Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden, napközben 27-33 fok várható, a nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Országszerte meleg az idő. Kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette, a kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolaj vezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti Pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
0: Az időjárásról.
1: Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Országszerte meleg az idő. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön. Földrengés volt Dalmáciában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Sztárobilszki szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre virradóra értett találat, 21 tizenéves diák meghalt, 42-en megsebesültek. Mágneses aknákat találtak az orosz hatóságok egy gázszállító hajón, közölte az orosz szövetségi biztonsági szolgálat. A hajó az antwerpeni kikötőből indult Ust-Szilugába, és a rakomány felvétele után egy törökországi kikötő volt a célállomás. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok, az oroszok szerint feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyébként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az orosz hatóságok terrortámadás kísérlete és robbanó szerkezetek illegális kereskedelme miatt indítottak eljárást. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20%-a nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Megindult a forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elvontatták a korábban kigyulladt mozdonyt, és a katasztrófa védelem engedélyezte a felső vezeték visszakapcsolását, közölte a Mávinform honlapján. A következő órákban továbbra is számítani lehet kimaradó, rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra. Kelenföld és Háros, Martonvásár, illetve Tárnok között pótlóbuszokkal lehet utazni. Várhatóan éjszaka állhat helyre a menetrend a győri, a székesfehérvári, az észak és dél-balatoni, valamint a pécsi vonalakon. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
0: Az időjárásról.
1: Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden, napközben 27-33 fok várható, a nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek. Inkább egyet.